Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása, már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán a napsütés mellett erőteljessé

0: válik a gomoly felhőképződés. Kora délutánig kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
3: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
2: www.ergonom.hu.
4: Rádió Antrit FM 101.
5: Szóper szerda reggelt 6 óra múlt 4 perccel május 6-án. Itt a mi kis hétközepi válaságunk utcú neki kezdjük, megköszöntjük a névnaposokat, és megünnepeljük a szülinaposokat, aztán tanulunk a történelemből, illetve horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel!
4: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban indulj!

0: Szuper szerd reggelt, ez az Antrics reggel, 6 óra múlt 12 perccel, május 6-án. Kezdjük meg a reggelünket a kávé mellé. Kis időjárás előrejelzés a dukál, ahogy azt szoktam volt mondani, és most különösen fontos, mert hogy sárga figyelmeztetés van zivatarra, hát majd este felé érkezhet némi csapadék, addig viszont nagyon-nagyon jó időnk lesz. 27-28 fok melegünk lehet, és hát felhőt nem nagyon látunk majd addig, amíg a csapadék meg nem érkezik legalábbis. Nem biztos, hogy lesz, de jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Úgyhogy így készüljön, nagyjából 27 fok melegünk lehet ma. Emellett a pollen szezon tavaszi csúcs időszaka továbbra is tart, és most kicsit átalakultak itt a dolgok, mert a nyír, a tölgy, a dió, az eperfafélék és a pázsit fűfélék pollen koncentrációja az, amely közepes magas tartományban alakul, úgyhogy erre érdemes odafigyelni és bevenni az allergiabogyót. Emellett viszont jó hír, hogy nem várható front hatás, úgyhogy nagyjából így készüljön mára. Divat tippünk nyilvánvalóan nyárias öltözék. És akkor kezdjük meg a világgal való ismerkedésünket. Már versenyeznek a kedvenc tesi tanárok. Április 30-tól lehet voksolni az év kedvenc tesi tanára szavazáson. Első körben a megyék kedvenceire, és hát innen Tolnából 10 tanár között kell dönteni. Részletek az antrit.hu-n, ott tud erről bővebben informálódni. Aztán ma folytatódnak az érettségik történelemből. Úgyhogy sok sikert! Drukkolunk a nebulóknak. Nem tudom, hogy a matematika milyen volt, hogy sikerült, reméljük, hogy jól, és hát reméljük, hogy a mai is hasonlóan jól alakul majd. Aztán pici sportunk is van, mert hogy folytatódott az elődöntő az NB1 A csoportjában. A második mérkőzésen az atomerőmű SENHS szolnoki olajbányász mérkőzésen 82-87-re a vendégek diadalmaskodtak, ezzel pedig 2-0-ás összesítéssel vezeti a Szolnok a párharcot, de hát reméljük, hogy majd a visszavágón, a harmadik mérkőzésen majd az ASE összeszedi magát és visszajön ebbe a párharcba, reméljük legalábbis. Aztán volt tegnap BL elődöntő is, és 20 év után ismét BL döntős az Arsenal. Az Atletico Madridot fogadta Londonban a brit együttes, és hát 1-0-ra legyőzte a spanyol gárdát, úgyhogy Levi kollégám lehet, hogy sírt a párnájába, de reméljük, hogy azért annyira nem. Az angol csapat 20 év után játszhat ismét BL döntőt, akkor 20 évvel ezelőtt a Barcelonával szemben alul maradt. Ma folytatódik a Bayern München PSG találkozóval, ott a németek 5-4-es hátrányból kell, hogy fordítsanak a francia gigász ellen, úgyhogy ma is lehet majd izgulni a focin, úgyhogy ajánlom figyelmébe majd ezt a mérkőzést. Ennyi fért nagyjából bele, megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk a reggelt, csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után. Ez az Antrit reggeli, és boldogságos névnapot ma Fridának és Ivetnek. A Frida germán eredetű női név jelentése béke, védelem, az Ivet pedig női név az Yvonne francia kicsi nyitő képzős alakjából önállósult. Az eredeti név jelentése Tisza a fa. Sok-sok boldogságot, tehát nekik, továbbá Dittának, Eliznek, Ebetkének, Federikának, Friderikának, Ivettának, Szavétának és Tankrédnak szintén, meg nyilván mindenkinek, akinek oka van az örömre. Zenélünk nekik névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, fél hétkor, ez az Antrit reggel, és lássuk, hogy kik a mai nap, tehát május 6-a születtei, például Sigmund Freud, osztrák orvos, pszichiáter, neurológus, biztos, hogy hallott már róla, vagy Bolvári Antal, magyar vízilabdázó, olimpiai bajnok szintén. Aztán ma ünnepelhet Christian Clavier, francia színész, ha jöttünk, láttunk, visszamennénk, Zsák Fosa, mármint, hogy ez a neve. Aztán George Clooney, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, és Gulácsi Péter, magyar labdarúgó, szintén ma fújhatja el a gyertyákat a tortán. Úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyaránt, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat. Jelentkezési határidő 2026. május 26-a. Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. A Magyar Fenszei és a tegnap slágerei.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Szuper szerda reggelt, 6.40-kor május 6-án, ez az Antrics reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem. 1840-ben e napon kiadták Angliában az első posta bélyeget, a Penny Black-et. 1859-ben Párizsban Kossuth Lajos, Teleki László és Klapka György megalakították a Magyar Nemzeti Igazgatóságot. 1875-ben e napon a Magyar Atlétikai Klub a pesti új épület udvarán megrendezte az első magyar atlétikai versenyt, emiatt pedig ez a mai nap a Magyar Sport Napja. Erre majd visszatérünk még a napi ötös tagjaival. De pici sport még továbbra is, mert hogy 2011-ben Kemény Dénes szövetségi kapitány Amerikában bekerült a vízes sportok panteonjába. Még egy taps. Azért az nem semmi. Aztán ma van még egyébként a felelős állattartás napja hazánkban, úgyhogy hát tartsa felelősen az állataid. Nagyjából ennyi, horoszkóppal folytatjuk, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: Ez az Antrics reggel, 11 perc múlva lesz majd 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A bika nem mulaszthatja el, hogy segítséget nyújtson egy családtagjának, aki ráadásul a múltban nagyon sokat segített önnek. Amit ma tesz velem, azzal nem csak a saját tartozásait törleszti felé, hanem gyökeresen megváltoztathatja az illető sorsát. Az ikrek ne féljen a saját érzéseitől, hanem fejezze ki azokat bátran a szíve szerint. Ha folyamatosan csak megjátsza magát, akkor még önmagától is eltávolodhat a hidegsége miatt. A rák szellemiekben igencsak sokat emelkedhetett az utóbbi időben, bármiben is képezte magát, a mai napon egyik jó ötlete követi a másikat ezen a téren. A saját ciporkázásának csak az lehet a korlátja, ha a többiek nem követik önt a zsenialitásban. Az oroszlán úgy érzi, jogos a haragja valaki irányában, de a valóság az, hogy ön is vétkezett az illetővel, vagy annak hozzátartozóival szemben. Ha a mérleg nyelvét nézi, pont egálban lehetnek, jobb elengedni a haragot és tovább lépni. Hogy a szűz milyen szakmát tanult, milyen végzettsége van, az egy dolog. Hogy miben tud jól elhelyezkedni, az már egy másik kérdés. De hogy ön mit érez igazán hivatásának, az talán csak hosszas próbálkozás után fog majd kiderülni. Az azonban bizonyos, hogy a mai napon lehetősége nyílik egy ilyen próbálkozásra. A mérleg alkotó kedvében van ma, a művészetek a munkánál sokkal inkább lekötik. A legjobban akkor jár, ha a munkája egyben művészi és intellektuális kihívást is jelent, ám ha nem így van, akkor is a mai napon akár még arra is lehet módja, hogy a kötelességeit elhanyagolja egy picikét a kedvtelése miatt. Hát így készüljön. Zenélünk, aztán pedig a Skorpióval folytatjuk, úgyhogy tartson velünk.
1: Ez az Antrics reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel, és olyan 6 perc múlva lesz majd 7 óra, május 6-án szerdán, úgyhogy folytassuk a horoszkóppal, ott hagytuk abba, hogy a mérleg alkotó kedvében van. A Skorpió pedig viselkedjen diplomatikusan. Ha magára haragítja a főnökét oktalan okoskodásával, akkor valójában többet veszít, mint amennyit nyerni látszik azzal, hogy átmenetileg nyerekben érezheti magát. Gondolja meg, hogy mennyire alázza meg a feljebb valóját. A nyilasnak mostanában sokszor forognak a gondolatai a pénzügyek körül. Valóban lennének is dolgok, melyeket meg kellene oldania, elsősorban a jövőjét illetően. A hosszabb távú befektetések, biztosítások és a nyugdíjügyek érdemelnének egy picikével több figyelmet. A baknak nem lehet oka a panaszra, a mai napja jól alakul, a lelke nyugalma is helyreáll. A kedvesével csodálatos estét tölthetnek együtt, és még arra is lesz alkalmuk, hogy egymást kölcsönösen kiengeszteljék. Sok volt ugyanis a félreértés önök között. Ha nem is tudnak mindent megoldani, de legalább szerethetik egymást, az már több, mint elég. A vízöntő a múltban talán elszalasztott egy jó munka lehetőséget, aminek most érzi igazán a hátrányát. Kesergés helyett inkább keresse meg újra a régi kapcsolatait. Van lehetősége újra teremteni azt, amiről azt hitte, hogy végleg elveszítette. Egy jó tanács a végére. Másoknak talán jobban bejönnek a külföldi munkák, ám ön éppen az, akit örökös honvágy gyötörne távol. A gyakorlatiasság nem a halak erénye, de talán éppen azért választott olyan társat, aki racionalitásban és haszonelvűségben túltesz önön. Ennek természetes mellékhatása, hogy időnként kiábrándul a földhöz ragadtsága miatt. A mai napon azonban ne bízzon az érték ítéleteiben, hallgasson inkább csak a szívére. A kosnak nem érdemes folyton nagyon kötnie az ebetakaróhoz, ha ugyanis nem hátrál ki időben egy nehéz helyzetből, akkor bizony alaposan benne maradhat a slamasztikában. Igaz, ön mintha kihívta volna a sorsát önmaga ellen, tanulhat is belőle persze, és javíthat is bizonyos emberek életén és életfelfogásán. Na hát így készüljön akkor mára, jó szerencsét. Óránk végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali, és a napi ötös tagjai, ahogyan mindig. Arról érdeklődünk ma, hogy van-e értelme ennyi sok-sok pénzt lapátolni a futballba, miközben más a sportágokban sokkal sikeresebbek vagyunk, és mondjuk annyi pénzzel, ami a fociba megy, ki tudja, hogy mit érhettünk volna el mondjuk a másik sportágokban, hiszen ma van a magyar sport napja, úgyhogy sportolunk egy picikét a napjutos tagjaival, de előtte még jöjjenek a hírek, tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sok

0: 12.17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Leállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik, őrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
5: Szóper, szeret reggelt, ez az Antrit reggel május 6-án 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Vali. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, hello Dávid!
5: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, azt a műsorelemünket, amiben 5 ember kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arra keresünk a választ, hogy van-e értelme ennyi pénzt lapátolni a fociba, miközben más sportágokban sokkal sikeresebbek vagyunk. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
6: Ez az Antrit reggel.
2: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antti reggel, 7:11-kor, május 6-án, ez szerdán, megkezdjük mai napi ötösünket, tudja? Azt a műsoranemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában, és mivel ma van a Magyar Sport napja, ezért arra keresünk a választ, hogy van-e értelme annyi sok-sok pénzt lapátolni a hazai labdarúgásba, amennyit lapátolunk, most már jó ideje, miközben más sportágakban, mondjuk vízilabdában és a többi.
1: Sokkal sikeresebbek vagyunk.
0: Így van, sokkal jobb.
1: Vagy úszásban talán, vagy kajakként, talán a vízes sportokban, nem?
0: Igen, azokban
1: kicsit
0: egészen,
1: azért
0: egészen
1: sikeresebbek vagyunk. Hát biztos sem mögött azért vannak érdekek.
0: Hát nyilván. Hát
1: bizni.
0: Kicsit gondolkozzunk el, hogyha hogy mondjuk azok a milliárdok, mondjuk a vívás ba mentek volna hát, a foci helyet, akkor ki tudja. Bár nem biztos, hogy a pénztől majd jobb lesz. Látjuk, a foci,
1: nem biztos,
0: a foci sem lett jobb. Na de hallgassuk a napjátos tagjait, Norbival kezdünk.
1: Norbi régen egy temetővel szemben lakott, és buliból hazatérve nem mindig volt biztos benne, hogy egyedül van.
0: Hallgassuk.
2: Hát Magyarországon én azt gondolom, a futball az gyakorlatilag az állami támogatások hiány szerintem mesterséget kómában lenne. Én még most azt mondom, még most is abban van. Hát azért meg lehet nézni egy nem Fradi Újpestet, és nem egy Fradi MTK-t, hanem egy Kazincbarcika, nem tudom, Puskás Akadémiát. Hát ott, ha 300 ember van, akkor sokat mondok, nyilván nem fenntartható. Úgyhogy én tolnám ezerrel a többieket is. Természetesen hát azok a sportágok, amiben kiválóak vagyunk, azok nyilván több támogatást érdemelnek, de szerintem a foci az túl van. Túl van
1: hájpolva,
2: úgy, hogy én is imádom, és nagyon szeretem.
1: Na. Túl van hájpolva, hát igen. Én nem vagyok egy foci rajongó, semennyire sem. Sem hazai, sem külföldi tekintetben. De...
0: Tudjuk, Vali.
1: Te tudod.
0: De... Már volt szerintem erről a fociról, úgy, más is tudja. Na hát igen, tetsz halott állapot. Én inkább úgy fogalmazni, nem pedig mesterséges kóma.
1: De néha, hogy vannak ilyen nagy fellendülések, megindulások, nem tudom, edzőváltás, vagy hogy na
0: persze.
1: most új játékos, vagy nem tudom, és akkor így talán az elején van egy kis lendület, nem? És akkor utána az így ellaposodik?
0: Hát az is benne van, meg hát tényleg az, hogy piaci alapon működjön mondjuk egy Puskás Akadémia, ahova tényleg, ahogy Norbi is mondta, kimennek mondjuk 300-an, hogyha nem a Fradi, vagy az Újpest, vagy nem tudom, melyik nagyobb csapat megy, akkor azt ugye elég nehéz fenntartani a milliós fizetésekkel.
1: Egyébként a vidéki, a kisebb csapatok így Magyarországon szerinted így sikeresebbek, vagy érdemesebb lenne mondjuk oda jobban tolni a pénzt, vagy nem feltétlenül?
0: Nem feltétlenül, nem. Gondolnám. Mm. No de folytassuk Katával.
1: Kata nagyon szeretne egy kis állatot, de ő is tudja, hogy az udvaruk nincs még megfelelő állapotban hozzá.
0: Na hallgassuk.
3: Én a focit, lehet, hogy most engem az összes hallgató föllógat, vagy megkövez, én nem szeretem. Az most, én elhiszem, hogy tök jó, meg a kisfiam is biztos, hogy fog focizni, meg az apukájával biztos, hogy fognak focizni, meg a nagybácsi keresztapáka, de engem ez egyáltalán nem köt le. Lehet, hogy ez az én mentális szegénységem bizonyítványa, hogy engem ez a labda után futkosás 90 perc egyáltalán nem érdekel. Én azt a 90 percet akkor inkább eltöltöm vagy a hangszeremmel, vagy a gyerekemmel, vagy bárki mással. Én azt, hogy üljek és ezt nézem, nekem ez nem. Egyébként meg tök jó lenne, hogyha mondjuk az oktatásba ölnénk ennyi lóvét, vagy esetleg az egészségügyben.
1: Ja, hogy hova lehetne, igen. Jó, hát akinek kisfia van, de én azt gondolom, már a lányok is van, hogy fociznak, egy is vannak női csapatok is.
0: Így van. És egyre feltörekvőbbek. Uh-huh. No, köszönjük Norbinak és Katának, hárman vannak, még folytatjuk, majd előbb zenélünk, maradjon velünk.
4: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 7:21-kor, ez az Antrit reggel, május 6-án szerdán, folytatjuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy van-e értelme ennyi pénzt lapátolni a fociba, miközben más sportágakban sokkal sikeresebbek vagyunk, ugye ma van a Magyar Sport napja, e kapcsán merül fel a kérdés, folytassuk gyorsan Sasival.
1: Sasinak fontos, hogy a barátai is ugyanolyan jól érezzék magukat, mint ő, és inkább adni szeret, mint kapni.
0: Na, hallgassuk.
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Gyerekkoromban imádtam focit nézni, sőt, még édesapámmal jártam is ki annak idején a szekszedi Dózsa meccseire. Azóta megváltozott a helyzet. Nem vagyok foci gyűlölő, viszont szerintem teljesen felesleges, hiszen ahogy kérdeztétek is, rengeteg tehetséges fiatal van, és sportoló van, és minden más helyre szerintem sokkal jobb lenne az a pénz, amit a focira költenek ma, vagy az elmúlt 20 évben. Úgyhogy én mindenképpen ezt felülbírálnám és felülvizsgálnám, és természetesen más sportágakra költenék. Lehet, hogy sokkal-sokkal többet, mint a focira. Úgyhogy én most egyáltalán nem adnék egyébként erre pénzt, sőt a focistáknak a bérét is teljes mértékben visszavenném, mert szerintem ez nagyon-nagyon irreális, amit ők keresnek.
0: Na, köszönjük Sasinak is.
1: Lehet, hogy valami teljesítményhez kéne kötni a támogatást. Amilyen eredményt ér el a csapat, vagy a sportoló, akkor ahhoz kötném mondjuk a támogatást.
0: Uh-huh. Hát a sportolóknál van teljesítménybónusz. A csapatoknál meg most kezdődött az MLS-nél lesz, hogy akkor ennyi fiatalnak kell lenni a pályán, uh-huh. magyar fiatalnak annyinak kell lenni, és akkor jön majd több pénz, és a többi is ezen is hisztiznek, uh-huh. úgyhogy elkényelmesen. El lehetek kényeztetni.
1: De mögött nem az, hogy nagyon-nagyon régen nagyon jó volt a magyar foci, és akkor azt így próbálják abból így táplálkozni, hogy a múlt így megdicsőül, és akkor fent. Csak hát már nem, nyilván nem az megy, ami régen
0: már nem volt. Az a világ van. Az egyszer van. Biztos. Köszönjük Sasinak is, ketten vannak, még folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.

0: Ez az Antrit reggel 7:30 is elmúlt, már május 6-án szerdán elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy van-e értelme ennyi pénzt lapátolni a fociba, miközben más sportágokban adott esetben sokkal sikeresebbek vagyunk, mert ma van a Magyar Sportnapja, e kapcsán merül fel a kérdés, és hát folytassuk is gyorsan Zsófival.
1: Zsófi egy kis faluban él, és két kislány anyukája.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát szerintem azért van, tehát most itt inkább a mennyisége a kérdés, meg az, hogy miben konkrétan mire fordítjuk azt a pénzösszeget, de alapvetően a sportba történő fektetés az egy hosszú távú befektetés, és én úgy gondolom, hogy ebben a foci, tehát hogy azért kevés olyan sport van, mint a foci, ami a világon mindent megmozgat. Tehát nem nagyon lehet feltétlen más sportokhoz hasonlítani. Az biztos, hogy nyilván mivel mindenhol játszák, és sokkal több emberből kell kikerülnie a nagyon magas szintű játékosoknak, ezért sokkal nehezebb is magas szintet elérni. De mondjuk utánpótlásra én nem sajnálnám továbbra se a ráfordított összegeket.
0: Na, utánpótlás.
1: Az utánpótlásra.
0: Hát az nem mindegy.
1: Nem.
0: Nem mindegy, hogy a nagy csapatok kapnak, már idézőt, tehát felnőtt, ugye, hogy
1: felnőtt
0: csapatok
1: kapnak
0: milliárdokat, és elherdálják adott esetben, vagy pedig az utánpótlásban van mondjuk új edzőképzés.
1: Tehát már az alapoknál kezdeni, és az alapoknál odafigyelni. Igen.
0: Mert hát ugye az a baj, az érdekes a magyar labdarúgásban, legalábbis mennyire még annak idején olvasgattam, hogy egy bizonyos szintén nagyon-nagyon prémium játékosok lesznek, a fiatalok, és valahogy van egy törés, ahogy az ifiből felnőttbe vált a játékos, ott, mint hogy lenne egy törés, amikor nem tudja megugrani ezt a szintet, és hogy ennek a gyökerei valahol...
1: Még ott a gyerek, hogy a kezdeteknél, igen, mondjuk gyerekként, igen, amikor elkezdi, hogy ott
0: lehet adott esetben, de hát ez nyilván tőlem sokkal okosabb emberek megmondják sokkal jobban. Köszönjük Zsófinak, érdekes, hogy behozta az utánpótlást. Egyébként. Folytassuk Évivel.
1: Évi szintén két kislány anyukája, és emellett a sajtóvilágában tevékenykedik.
0: Na, hallgassuk.
3: Ebben azt hiszem, hogy a kérdésben benne van a válasz. Nincs. Számomra nincs, mert én mondjuk engem egyáltalán semennyire nem érdekel a futball. Ha csak Szexhárdból indulunk ki, most így, hogy mennyire tehetségesek vagyunk más sportágakban, és nem személyeskedve egyáltalán nem, de például nálunk azért itt Szexhárdon a vívásnak már majd 70 éves hagyománya van, ha nem több, vagy lehet, hogy egy kicsivel kevesebb. A judóban is nagyon sok tehetséget tudtunk felmutatni itt helyben is, most csak ezt a kettőt kiemelve, amik úgy azt hiszem, hogy kicsit olyan zabi gyerekként vannak kezelve, de én mondjuk mondom ezt úgy, hogy egyáltalán nem értek a sporthoz. A focit meg hát kb. Így ignorálom, tehát engem egyáltalán nem érdekel, és bocsánat, tudom, hogy valahol az általános műveltséget hozzátartozik, de én úgy gondolom, hogy túlzottan, igen, hát nyilván fel van hype-olva, kezdve a stadionépítésekkel, stb.
0: Ó, igen, a stadion, pedig az még el is maradt. Érdekes, amit mond Évi is, hogy a vívás, hogy a judo, a Muay Thai,
1: Most itt ugye helyben Szexhárdon.
0: Igen, hoztak haza azért érmeket, öveket. Most sikerült nekik normális edzőterembe költözni?
1: Igen. Egyébként a hanganyagkin is van az antrit.hu oldalon, hogy Epreskert utcában találtak, és azt hiszem, ha jól emlékszem, az Aliszka Tékvándóval közösen ott fognak edzeni, de hát sok-sok-sok év után.
0: Igen.
1: Most van egy méltó hely számukra, hogy tudjanak fejlődni és edzeni.
0: Tényleg
1: és a külföldön is, a Tájföldön is voltak, igen. És ugye most két aranyérmet is hoztak haza a múlt hétvégi kupáról.
0: Mindezt úgy, hogy eddig nem volt normális edzőterem. Csak egy példa.
1: Igen.
0: No, köszönjük a napjátos dolgainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
7: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
8: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövidáruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehér neműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
9: Seleznik bolt, Szekszárd, Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
10: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
8: És udvariasak!
11: Ennyi volt a reklám!
12: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
11: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán Bálteszék térségében felújítási munkák kezdődtek meg. A főváros felé vezető oldalon a 163-as és 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsítósávot elkerítették a járművek elől. Ugyanitt a Bálteszék csomópont lehajtóágát is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban a 151-es kilométernél visszafordulva lehet a környéket elérni. A 6-os főúton Szekszárd térségében a 142-es kilométernél aszfaltmarás miatt félpályás lezárásra kell számítani. Itt reggel 7:30-tól délután 5 óráig félpályás lezárás mellett dolgoznak. 6-os főúton Kakasd előtt a 140-es és 160-as kilométer között kaszálnak, illetve még pár napig a Várdom alsónál a összekötő úton még zajlanak az útfelújítási munkálatok.
0: Köszi, Vali, a munka bőven. Itt Szekszáron azt látjuk a térképen, hogy nyilvánvalóan a buszpályaudvar környékén van némi torlódás, és az Rínyi utcában is erős forgalommal lehet találkozni, ahogyan a Selyem utcában is valami miatt valamiféle probléma adódott, úgyhogy sok-sok türelmet, hogyha ezeken a szakaszokon, vagy az említett szakaszokon készül közlekedni, és hogyha lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
11: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: ez az Antricsekkel, 7.49-kor, május 6-án, szerdán, és hát a napjutas tagjaival foglalkoztunk most a magyar sport napja kapcsán a labdarúgásról, mármint, hogy arról, hogy mennyi pénz megy bele, és hogy nem lenne jobb helye annak másutt, és hát két telefonunk is érkezett, hozzá szerettek volna szólni ez a témához, úgyhogy akkor hát folytassuk a napi ötösünket, csak most ezúttal akkor napi hetes lesz, mint régen volt. Na hát hallgassuk. Jó reggelt, Rádió Antrit!
1: Jó reggelt kívánok, szevasztok! Ne haragudjatok, hogy belekontálkodok ebben a műsorba. Beszéltek róla?
0: Persze.
1: Na, annyit szeretnék mondani, teljesen nincs igazság ebben. Figyeljetek, legelsőbb is azt kell megtudni mindenkinek, hogy ki a tulajdonos. Mert például, vagy az állam támogatja, vagy például menjünk Angliába. Ugye most van a Manchester City, meg az Arsenal kinyeri meg a bajnokság.
0: Igen.
1: Na de kinek a jogtulajdonában van? Egy arabnak, a Manchester City. Tehát ott semmi köze az államnak. Na most itt Magyarországon is, figyeljetek, itt is van milliárdos ember, aki támogatja, de hogy szerezte meg a milliárdját? Mert például mondok egy, nem kell mondani, hogy kiről van szó,
0: nem.
1: Hogy támogat egy csapatot.
0: Igen.
1: De az állami pénzből. Na ez az az, amit, hogy az állam támogassa. Tudjátok, mit támogasson az állam a futballban? Azt a 4 csapatot, amelyik majd indul a nemzetközi kupában, jelenleg az még a Paks is ott áll a 3. hely. És amikor kiesik, abban a pillanatban megvonni tőlük az egész izét. Támogatás.
0: Köszönjük a telefont. Hát igen, nyilvánvalóan. Annyi, hogy a Manchester City ugye arab tulajdonban van, most, hogy az arab tulajdonos honnan szerezte a vagyonát, az megint egy másik kérdés. De igen, tehát ez egy jó kompromisszum lehet, hogy azokat a csapatokat támogatni igen, államilag, mondat. Amelyek eredményeket érnek el, bajnok
2: igen,
0: lesz
2: ez,
0: itthon,
2: ez medült fel
0: kijut az
2: bennem
0: európai
2: is,
0: kupába, bejut a csoportkörbe, tovább jut, hogy azokért a pénzekért.
2: Igen.
0: Az lehet
2: egy megoldás.
0: No, hallgassuk a másik telefonálónkat. Jó reggelt, Rádió Antrit!
3: Igen, egy jó 10 percre hittem önöket a futballal kapcsolatos.
2: Jó reggelt!
3: Elmondani, hogy akkor nem sikerült a adásba.
0: Így van.
3: Csak éppen, nem tudom, alkalmas-e most esetleg az idő.
0: Persze, hallgatjuk.
3: Na kérem szépen, én egy 80 éves nyugdíjas ember vagyok. 20 évig futballoztam, akinek a véleménye lehet, hogy sajátos, de a futball mai tömegeket vonz, úgy értem, hogy a nézőtérre. Hát egy kis vidéki városokban nem ritka 10 000-es nézőszám sem, míg egy asztali tenisz, az sokkal kevesebb nézőt von, ha egyáltalán van néző. Minden sportot becsülök. Egy futballcsapatot üzemeltetni, ugye a pályától az öltözőig, az edzőterem, az orvos, a játékvezetők fizetése. Tehát a támogatás nem a játékosok zsebébe kerül, hanem az megoszlik, gondolom, hogy ezt önök is tudják. Tehát aki még nem edzett úgy, mint tagként, egy futballcsapat tagjaként, nem futja le edzésenként a 10-12 kilométert, meg hozzá még az ilyen erőgyűjtő gyakorlathoz, nem is tudja, hogy miből áll egy felkészülés egy futballmeccsre. Függetlenül a sérülés veszély az fönt áll ugye mindenkire szembe. Mert hát ugye férfias sport a futball. Hát ezeket mind be kell kalkulálni, hogy miért kapnak fizetést, miért van biztosításuk, miért támogatja az állam. Persze vannak kirívó meg eltérő esetek, amik ugye főborzolják a kedélyeket, mint az egyik hölgy is mondta, hogy vissza kellene fizetni nekik. Az, hogy a magyar futball miért tartott, hát kérem szépen, az azért tartott, mert ha összehasonlítjuk Angliával, ahol 10-szer annyi néző van. Tehát mindig mondom, hogy így mondjam, elve vannak a lelátók. Ott van bőven bevétel. Nálunk támogatni kell, hogy valahogy előre menjünk. Az, hogy 40 éve nem voltunk a világbajnokságon, ez szégyenfoltja a magyar labdarúgásnak, akinek ilyen múlttal rendelkező játékosai, csapatai, egyáltalán sportja van. Úgyhogy én megnyugtatásul közlöm mindenkivel, hogy próbáljon beállni a futballistát mögé edzésre, csinálja végig, ha fiatal és bírja, utána próbáljon véleményt. Tehát nem szabadna leírni a magyar futballt azért, mert jelen pillanatban ott áll, ahol áll, és én mondom, minden becsülök, minden sport ágazatot becsülök a kajak kenutó, az asztali tenisztől a golfig, és mindenféle labdajátékot. játékvezető vizsgám is van, többféle labdajátékra, tehát van rálátásom, hogy mit küzdenek a játékosok. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen,
2: köszönjük,
0: hogy elmondta.
2: Szépen. Vigyázz.
0: Na hát köszönjük ezt a telefont is, meg véleményt. Nyilván kemény munka az élsport, ezt senki nem vitatja.
2: Igen, úgy, ahogy mondjuk az úszásnál is sokszor, hogy olyan, miért nem aranyérmet nyert, és csak egy ezüst, csak egy bronz azért sokszor elhangzott, meg így lehetett régebben kommentekbe olvasni. Hát azért én szeretném akár csak azt a bronzérmet is mondjuk megszerezni, mert tévéből nyilván minden egyszerűbbnek tűnik, vagy a karosszékből otthon.
0: Én azért mondtam, azért kardoskodtam családon belül is, amikor beszéltünk az olimpiáról, hogy jó, van persze, hát itt futnak egymás mellett, de hogyha odarakunk egy átlag embert, akkor azért kijönnek a különbségek. Teljesen. És azok a fotelhúszárok, akik mondjuk azt mondják egy cselgáncsúzóra, hogy minek mentél ki, mert drága pénzért kivittek téged oda.
2: Meg kéne ott lennie.
0: Aztán csak ötödik lettél, és hogy mekkora szégyen. Hát igen. Megnézném.
2: Még lehet egy kölcset út lefutni.
0: A fotelből az úriembert, vagy úrihölgyet, attól függ. No, hát igen, szerintem most ott tartunk, Vali, hogy nem tudunk elmenni zenélni, mert akkor kifutunk az időből.
2: Mondjuk gyorsan egy időjárás, mert nagyon gyors idő. Marad a nyárias meleg ma is, úgyhogy UV-sugárzás magas lesz a déli órákban, 26-27 fok lesz a maximum, csapadék egyelőre nem várható, a szél az viszont megélénkülhet a délután, úgyhogy nyárias idő lesz ma.
0: Nincsen már sárga figyelmeztetés zivatarra?
2: Én nem látom.
0: Nekem azt írja, hogy van.
2: Ó, bocsánat, de most látom. Igen.
0: Majd este fele.
2: Hát majd csak este fele. Igen.
0: Így van. Ugye azért érdemes készülni, hogyha az esti programját tervezi. Emellett pedig arra is érdemes odafigyelni, hogy tart a pollen szezon tavaszi csúcsidőszaka. A nyíratölgy, a dió, az eperfafélék és a pázsitfűfélék pollenjei azok, amelyek bezavarhatnak a képbe, nyilvánvalóan a kánikula mellett. Mert azért
2: meleg, most így berobban, nem? Így az elmúlt egy-két napban rendesen berobban.
0: Nem is tudom, én nyomott is vagyok egy picikét. Lehet, hogy ettől? Lehet, hogy
2: nagyon
0: azért,
2: mert... Nagyon jött a meleg idő.
0: Nem várható fronthatás, de továbbra is meleg, labilisabb, nedvesebb levegő érkezik fölénk, ezért a melegfrontra érzékenyeknél továbbra is előfordulhat migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, mellkasi és gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is. Akkor lehet, hogy ezt érzem én.
2: És holnapra hidegfrontot jósolnak csapadéka, mert hogy ugye közben szárazság is van, kell az eső.
0: Na hát nagyon jó, akkor így készüljön. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködést, és a két hozzászólónknak szintén, hogy megosztotta a véleményét velünk. Ennyi fért bele. A folytatásban pedig rátérünk arra, hogy tízezrek, százezrek, millió forintok cserélnek gazdát, mondjuk úgy a TikTokon, mégpedig jóslás. Okán. Úgyhogy ezzel foglalkozunk a továbbiakban. Mondja el a véleményét, jóslatott-e már magának, akár TikTokon, akár úgy egyébként.
2: Úgy egyébként.
0: Máshogy. Ja. 74-444-444, tudja jól.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
7: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
8: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Várat ki a

0: Szuper szerd reggel 8.11-kor, május 6-án szerdán, ez Antrit reggel, és akkor beszéljünk arról, hogy hát felfordult a világ. Százezrek, milliók mennek el TikTok jóslásokra, ez lett az egyik legnagyobb trend.
1: Régen a tévébe ment, nem? Vagy telefonon, vonalas telefon, tárcsázós
0: most
1: telefonon. Megy még? Még mindig?
0: Hát a tévében nem tudom, hogy megy-e.
1: Igen?
0: Ez a telefonos jóslás.
1: Micsoda perzia lehet annak?
0: Igen.
1: Ugye? Hát most már úgy látszik, hogy a közösségi oldalak is így reálltak erre, mert hogy ugye azt írja, ez egy tegnap előtti cikk, hogy ugye nem csak a TikTokon, az Instagramon is megy ugye a tarotkártya, asztrológia, üzenet az univerzumtól típusú tartalmak. Ez egy jó biznisz, jó kis felület. Aki erre hajlamos, vagy hát így úgymond behúzható, hát nyilván megy rá és fizet érte.
0: Jó, hát lehet majd így viccelődni, meg hát nyilvánvalóan adja magát, hogy hát miért vagy ostoba. De hogy azt írják, hogy csomó-csomó emberi tényező állhat mögötte. Szorongás, magány, bizonytalanság, szerelem utáni vágy, gyász, egy régi remény, hogy végre valaki megmondja, hogy mi lesz.
1: Igen, hogy így az emberek többsége talán szereti azt, hogyha valaki megmondja neki, hogy most ez van, most ez lesz, és akkor ideig, óráig, akkor talán nyugalmat is szerez ezzel, aztán majd egy idő után, majd valószínűleg ez így szerte foszlik, és mondjuk akkor valami másik megoldás után néz.
0: Nem, te jósoltattál már, Vali?
1: Azt így nem mondanám, mert hogy valójában mondjuk egy tarókártya vetés a sohasem jóslás, hanem egy adott helyzetet felvázol, és elmondja, hogy milyen lehetőségeid vannak. De hogy én abban hiszek, hogy mindenki saját maga alakítja a döntéseivel a sorsát és az életét. Tehát az, hogy most ez és ekkor is így lesz, ebben én így nem hiszek.
0: Értelek. A pszichológia szerint nem az a kérdés, hogy hogyan lehet valaki nagyon-nagyon hiszékeny, hanem az, hogy miért is válik az ember különösen sebezhetővé akkor, amikor a jövő elviselhetetlenül homályos. Mikor fordul valaki egy jóshoz?
1: Hát ahhoz nagyon elkeseredetnek kell lenni. Szerintem, amikor már így nincs semmi szalmaszál, amiben az ember kapaszkodhat, hirtelen nincs kihez mondjuk fordulnia, nincsenek barátai, rokon, család, vagy bárki, aki segítene neki, és hirtelen ilyen annyira kétségbeesett lesz az ember, hogy hirtelen azt tudja, hogy hova kapjon, és talán ez az a pont, amikor az emberek keresnek egy ilyen megoldást, mert hogy hátha.
0: Hát tegnap említettük ugye ezt a szuper elmagányosodás világa. Igen. Dolgot, így a digitalizációval kapcsolatban, és hát szerintem ez is benne van, nem? Amikor van az az incel kultúra például, hogy minden nő gonosz és férfi gyűlölő, és mit tudom én, és akkor legyünk nőgyűlölők, és hogy ebből valami kiutat mutathat, nem az, hogy akkor TikTokon mit egy 20 dolcsér, valaki megmondja nekem, hogy minden rendben lesz.
1: Az a más kérdés, hogy aki felajánlja ezt a szolgáltatást, annak utána milyen karmája lesz, az már más kérdés, az az ő dolga, de hogy azért ez így úgymond nem marad büntetlenül.
0: Hát, az biztos. Biztos, hogy nem, mert hogy eljárások is indultak például Amerikában, úgyhogy már ezzel folytatjuk, de az ön történetére, véleményére is kíváncsiak vagyunk. Egyrészt mi vihet rá valakit arra, hogy elmenjen egy jóshoz? Ön mit gondol? Ön esetleg elmente már, és jósoltatott-e magának valamit? Vagy hát egyébként is mit gondol erről? 74-444-444, beszéljünk róla. Rádió. Andrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.
1: I worry about nothing.

0: ez az Antti reggel, 8.22-kor május 6-án szerdán, és már beszélünk tovább a jóslásról, mert hogy százezrek, milliók mennek el TikTok jóslásokra, írja a Nőklapja tegnap előtt, és hát nagyon érdekes, mert tényleg vannak ilyen sztorik.
1: Mondjuk a cikkhoz egyébként ugye a tarókát jelent az asztrológiát, azért az asztrológiát én innen kivenném, nyilván ott is vannak úgymond kóklerek, meg nem hozzáértők, de azért azt gondolom én az asztrológia azért az egy tudomány, tudom a Dávid nem ért egyet, de azért ez más, azt gondolom az asztrológia, a mögött azért, aki tényleg komolyan űzi ezt, azért a mögött van tudás. Na, tehát én azt így innen
0: hasonló
1: kivenném.
0: Mihez? Nem tudom, a tudományok területén hol helyezkedik
1: el. Mondjuk csillagászat vagy na, például, de...
0: Na. Jó, nem veszünk össze.
1: Jó.
0: Egy olcsó jóslásból több 10.000 dolláros történet is lehet. 2025-ben, tehát még tavaly Floridában egy nő ellen indult eljárás, miután a hatóságok szerint egy férfit először egy 20 dolláros tarókártya olvasással csábított be, majd spirituális tisztításokra hivatkozva több 1000 dollárt csalt ki belőle. Vagy
1: persze,
0: tőle.
1: És akkor azért, de még arra majd van szüksége, jöjjön vissza. Hú, ott most még ott találtam valami elakadás blokkot, azt így megtisztítom, és akkor még jobb lesz. És akkor ebből így ez egy ilyen spirál, és akkor így lehet benne, és jó kis pénzt
0: hát,
1: tudott a hölgy, gondolom.
0: Hát van egy másik, és Pennsylvániában történt, a hatóságok szerint két ember több mint 600.000 dollárt csalt ki áldozatoktól.
1: Egyébként ez is hasonló, úgymond üzletek, mint ezek az online csalás. Hát online csalás. Az, hogy most nem tudom én, hirdetésekre veszik rá az emberek, vagy hogy megvegyél valamit, gyakorlatilag ugyanezen a zelven működik ez is.
0: Azt állította ez a két ember, hogy átuk ül rajtuk, amelyet pénzzel, ékszerekkel, ajándékkártyákkal, ruhákkal és luxus cikkekkel lehet megtisztítani.
1: Az igen.
0: A CBS Philadelphia szerint az egyik áldozat közel 596.000 dollárt vesztett el egyetlen egy év alatt.
1: Igen. És ugye, amit az előbb beszéltünk, hogy mennyire elkeseredetnek kell lennie valakinek ahhoz, vagy mondjuk reményvesztetnek, hogy egy ilyen megoldáshoz forduljon.
0: Ez a 600.000 dollár, ez annyi forint, hogy ki sem tudom mondani.
1: Na.
0: Ez rengeteg pénz, amit elköltött egy új ember. A jelenség nem új, csak a csomagolása lett nyilvánvalóan más. A régi utcai jósda ma TikTok Live. Privát üzenet, PayPal link, előfizetéses, spirituális közösség, vagy akár kamu profil is lehet.
1: Az igen.
0: A Guardian 2024-ben már arról írt, hogy a profi taróolvasókat is tömegesen másolnak le csalók, hamis profilokat hoznak létre a nevükben, majd az így megtévesztett követőktől pénzt kérnek személyes jóslásra.
1: Igen, mert azért van az, aki tényleg ért hozzá, és tényleg úgy űzi, és úgy segít, ahogy azt úgymond kell, de nyilván őket így másolják, és haszonszerzés céljából hozzák létre ezeket a hamis profilokat. Jó, hogy szerinted Dávid nincsen valódi szakértő, hozzáértő, igen, hanem csak ez a része,
0: igen,
1: van.
0: Igen. Szerintem, aki hozzáértő, az is ez. Na de, ön mit gondol erről? Beszéljünk róla a 744-444-444-en.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Fél kilenc is elmúlt már május 6-án, szerdán, ez az Antrit reggel, és hát folytatjuk a témánkat, ami az, hogy milliók mennek el TikTok jóslatokra, jóslásokra, meg Instagramon, meg mindenhol is. Ugye három, nem kettő történetet idéztünk fel, Amerikából származik mind a kettő, de hát valószínűsíthető hazánkban is azért ennek van már kultusza, vagy kultúrája, lehet így mondani?
1: Hát kultusz inkább. Egyébként azt írja a cikk, itt a pszichológiai szempontból létezik ez a úgynevezett Barnum hatás, ami azt jelenti, hogy az emberek hajlamosak általános, sokakra igaz állításokat nagyon személyesnek érezni, főleg akkor, hogyha azok pozitívak, érzelmesek vagy tekintélyesnek tűnő, ez egy fontos, hogy tűnő forrásból érkeznek, mert itt úgy érzi mondjuk egy jóslás során az ember, hogy na hát ez rólam szól, végre figyelnek rám, fontos vagyok, számítok, hozzám beszélnek, és ha valakinek ebben elakadása van mondjuk az életben, akkor ez úgy ideig óráig be tudja tölteni ezt az űrt, és ideig óráig tud neki ebben segíteni.
0: Napi horoszkóp.
1: Hát pláne. Igen.
0: Ezt tudom mondani. Viszont volt egy telefonunk, úgyhogy hallgassuk gyorsan. Jó reggelt, Rádió Antrit.
2: Jó reggelt kívánok, szavaztok, hát újra én, nem tudom újra ezt kihagyni. Na, annyi úgy kezdeném, hogy nincs semmi gond a jóslással, csak ne kérjen pénzt, egy fillét nem adnák neki, semmit. Tudjátok, volt ennél itt a földön egy nagyobb ember, ennél mindenki ismeri jóformán, az meg gyógyított. Gyógyított, és ingyen. Tudjátok, kérül van szó.
1: Jézus.
2: Tehát gyógyított. De ő is kapott valamit, attól sokaságtól, akit meggyógyított. Boldogságot. Az a legnagyobb öröm. A boldogság. Na most ő, aki jósol, nem pénzt kér, hanem ha bejön neki a jóslása, akkor szépen mind a ketten örülnek. És pénzben nem lehet mérni a boldogságot. Tehát így vezetjük le. Értitek? A másik, hogy nagyon igaza van, ne keverjük a jóslást a asztrológiával. Más. Na most elmondok egy történetet még, egy megtörtént dolgot, egyik illetőt, férfit, oda megy egy hölgy, és azt mondja, jósolok magának. Erre a férfi visszaszól a nőnek, hát én is tudok jósolni, maga is, hát ha mit tud jósolni? Megjósolom magának, hogy nekem nem fog jósolni. Na erről eljött. Azért mondom, hogy figyeljetek, én most is azt mondom, én jósolgassok, de ingyér, én nem tudnám egy fillért elkérni. Mert ha örömöt okozok a másiknak, azt visszakapom, és az örömnél nagyobb boldogság nincs. Köszönöm, ennyit, röviden ennyit okoz. Elnézést, hogy még egyszer
0: hozzá. Na hát köszönjük a telefont. Ennyi.
1: Egy érdekes
0: nézőpont. Hogy maga nem jósol nekem semmit. Nagyjából hasonló véleményem vagyok én is. Ön mit gondol? Mondja el nekünk a 74-444-444-en. Beszéljünk róla.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
3: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Szuper, szerda reggel 3:49 lesz, 2 perc múlva május 6-án szerdán, és hát továbbra is a TikTok jóslás a témánk, mert hogy rengeteg pénzek elmennek erre.
1: És hogy érdekes, hogy tovább olvasva ezt a cikket, ugye az a kérdés merül fel, hogy hol húzódik ugye az úgymond ártatlan mondjuk kártyavetés és a manipuláció között. De ott előbb ugye említetted azt az esetet, ahol a hölgy azt mondta, hogy még kellenek további tisztítások és blokkoldások, ezért még gyere vissza. Na, hát ott már egyértelmű nyilván a manipuláció és a haszonszerzés, de hogy én azért tudom és tapasztaltam, hogy van az úgymond normális, úgymond nem haszonszerzés céljában, nem segítő szándékkal létező jóslás, amit mondom, nem arra ad választ, hogy mi fog történni, hanem hogy hova szeretnél eljutni az életbe, és ahhoz pillanatnyilag jelen helyzetben milyen akadályok vannak előtted.
0: Hát azt nem látod.
1: Tessék?
0: Azt nem látod, hogy lehet, hogy mi akadályok?
1: Mert lehet, hogy valaki olyan tudattalatti dolgokat nem lát, ezért mondjuk
0: tudattalan.
1: Tudattalan dolgokat nem lát, tehát vannak olyan részei az életének, amire nem lát rá, és mondjuk ebben tud segíteni mondjuk a tarókártya, hogy most ez akadályoz téged, lehet, hogy te ezt nem látod, de hogy ezért nem haladsz, és ezért nem jutsz el oda, ahova szeretném.
0: Ebben egy pszichológus is tud segíteni.
1: Kinek mi a jó, vagy mit szeretne választani?
0: Egyébként itt a cikkben próbálják megérteni azt, hogy miért is vannak ezek a bele-bele csúszások. A pszichológusok, legalábbis a British Psychological Society kutatási összefoglalója szerint a paranormális hiedelmek nem egyszerűen az iskolázottság vagy az IQ kérdései, hanem sokkal inkább az analitikus gondolkodás, a kritikus ellenőrzés és a bizonyítékok mérlegelésének szerepe a fontos. Tehát okos emberek is belecsúszhatnak abba, hogy egy érzelmileg eltalált, személyesnek tűnő üzenetet igaznak éreznek. És nyilvánvalóan azért tovább fejtegetik, hogy szakítás után, gyászban, stresszben, magányban nem elméleti igazságot keresnek, hanem enyhülést.
1: Enyhülést, vagy bármilyen, ami mondjuk veszteség éri az embert bármilyen életterületen.
0: A jóslás pedig gyorsan adhat valamit, amit a valódi élet lassan ad, választ, reményt, történetet, és azt az érzést, hogy a káosz mögött mégis van valami rend.
1: De ha most annál nézzük, hogy mondjuk valaki kap egy... Jó, mert van egy telefonunk.
0: Jó reggelt, Rádió Antrit, élő adásban.
2: Jó reggelt kívánok, hallgatom a műsort.
1: Jó reggelt.
2: És kedves Vali, szeretnék önnel egyetérteni, hogy a segítő szándékú jóslás az még jó is lehet akár. Személyes példámat mondom. A 80-as években katonai szolgálatban töltöttem Ercsibe. És akkor egy ilyen rendezvényen kint voltunk a faluba, és ott volt a Josi barát nevű úriember.
1: Igen.
2: És hát próbaképpen, úgymond én is jósoltattam, mert mi bajom lehet, katona vagyok, mi bajom lehet. És akkor ő eléggé meglepett, hogy az édesanyámnak a halálát jósolta meg. Persze nem úgy, hogy ez fog következni, hanem ezen az időtávon belül tragédia fog történni. És sajnos be is következett. Ettől függetlenül is bekövetkezett volna, csak azért mondom, onnantól kezdve nekem ez az ember hiteles.
1: Igen.
2: Tehát...
1: Igen, mert hogy nem a konkrét akár dátumról vagy eseményről, hanem egy ilyen iránymutatás, én azt gondolom, hogy az iránymutatás egy jobb
2: igen,
1: szó
2: igen,
1: erre.
2: Igen. De egyébként önnel egyetértek, ami elhangzott ebben, hogy van a lehúzós formája is, na az említett példa az nem ez volt.
1: Igen. Na, köszönjük szépen, hogy telefonált.
2: Szép napot,
1: Szép napot.
0: No, köszönjük még egyszer a történetet.
1: Igen.
0: Vali vigyonoxid, mint a tejbetök.
1: Amit az előbb szerettem volna mondani, hogy ha valaki kap mondjuk egy ilyen instant gyors válasz megoldást, ha azt nézzük, az még jól is elsülhet, mert esetleg egy olyan motivációt ad az embernek, lehet, hogy nem igaz, vagy nincs olyan tartalma, de hogy ad az embernek egy motivációt, egy löketet ahhoz, hogy most tovább lépjen az életbe. És lehet, hogy ez pont elég neki, és nem azt nézi, hogy most úgy lesz-e, vagy nem úgy lesz, hanem ez az egy válasz segít neki abban, hogy egyáltalán tovább lépjen.
0: Csak nem lesz már rá pénze.
1: Nem úgy mondom, hanem a válasz megkapja, és akkor tovább tud lépni. Akár még így is nézhetjük.
0: Egy darabig lehet, hogy el tud jutni, aztán megint belebotlik valamibe, akkor megint visszamegy. Tehát, hogy így ebből kialakulhat egyfajta mintázat, nem?
1: Igen.
0: Hogy folyamatosan kívánja majd az ember, hogy valaki megmondja neki, hogy igen, itt trend van.
1: Én azt gondolom, hogy ez ilyen évente, két évente az ember kap egy ilyen löketet, tehát én most nem arra gondolok, hogy havonta kell mondjuk menni, hanem évente, két évente mondjuk kér segítséget, az még azt mondom, hogy rendben is lehet.
0: Na jó, hát várjuk továbbra is a telefonokat a 74-444-444-en, mondja nekünk, mit gondol erről az egészről, beszéljünk erről.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 3 perc múlva 9 óra lesz, május 6-án szerdán, ez az Antrit reggel, és hát elérkeztünk ennek az órának is a végére, ezt mondjuk megjósoltuk.
1: Tartalmas reggelünk volt, mert a napi 5-ösnél is azért voltak hozzászólóink, telefonálóink, pedig nem szoktak lenni, és hát azért itt mert ugye a TikTok jóslásból indítottuk el az órát, és hát két telefonunk is volt.
0: Így van, és hát jól kibeszéltük itt a jóslást, akár a pszichológiáját, és egy picikét, nem teljesen annyira azért elszakmázva a dolgot, de hogy abba is bele csipegettünk, meg abba, hogy egyébként pedig rossz indulatú emberek, akik át akarnak minket verni, azok mindig is vannak és lesznek, és nem csak a jóslásokban, hanem bármiben. Úgyhogy erre azért érdemes odafigyelni. Na hát ennyi fér bele, köszi Vali, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: A folytatásban pedig, mivel hogy a magyar sport napja van, ezért sportolni fogunk, egészen pontosan a Tarka SC Szexár szezonját bogozzuk majd ki egy picikét, úgyhogy tartson velünk a továbbiakban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Thor Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Thor Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szuper szerda reggelt, ez az Antrit reggel május 6-án és 9 óra is elmúlt már, továbbra is Fekete Dávid vagyok a továbbiakban, pedig ha minden igaz, akkor kicsit megcincáljuk a Tarkást és Szexár idei szezonját, úgyhogy sportolunk a továbbiakban is, tartson velünk!
3: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel 9:20-kor, május 6-án szerdán, még nem kezdünk bele a Tarka SC Szexárd szezon cincájába, helyette időjárással folytatjuk. Sárga figyelmeztetés van a zivatarra, mert hogy este felé vagy késő délután 6 óra magasságára írják az eső valószínűségét, de még inkább este 9-re, minden esetre már este 6-tól jöhetnek záporok, zivatarok, emellett pedig 26-27 fok maximum jöhet még, ami hát az elmúlt napokhoz képest egy ilyen megszokandó? Van ilyen szó? Na szóval, hogy olyan időjárás, jelenleg is már 20 fokban szépen süt a nap, meleg van már most, mondhatjuk, úgyhogy erre készüljön, meg arra, hogy tart a pollen szezon tavaszi csúcsidőszaka, a nyír, a tölgy, a dió, az eperfa félék és a pázsit fűfélék azok, amelyek gondot okozhatnak, nyilván orfolyás, szemviszketés, meg ilyenek, tudja jól, hogy működik az allergia, úgyhogy erre készüljön. Aztán az orvos meteorológia szerint nem várható fronthatás, továbbra is meleg, de már labilisabb, nedvesebb levegő érkezik fölénk a melegfrontra érzékenyeknél, ezért továbbra is előfordulhat migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, mellkasi és gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság szintén. Aztán a szeles időben, mert hogy ezt nem mondtam az imént, de feltámad majd felérénkül a délnyugati szél, és akkor ezekben az időszakokban tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A napos időszakok viszont jó hatással lesznek majd hangulatunkra, élvezzük ki, de figyeljünk oda a bőrünk megfelelő védelmére, mert az UV-sugárzás elérheti az erős fokozatot is. Na hát akkor így készüljön, így kalkuláljon a mai időjárással és a programjaival. Zenélünk, aztán folytatjuk, tartson velünk!
1: Ez az Antrics reggel!

0: I'd leave it all.
1: Ez az Antrics reggel, egy percen belül pedig 9:30 lesz majd május 6-án szerdán, és nem sokára megkezdjük a Tarka SC Szexárd szezonjának értékelését, hiszen érkezik Szabó Gergő ügyvezető elnök ide a stúdióba, úgyhogy tartson velünk, mindjárt kezdünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám.
1: És ahogy ígértem, már kezdünk is, mert hogy itt ül velem szemben Szabó Gergő ügyvezető elnök. Köszöntelek, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: No hát akkor vágjunk bele a szezon értékelésébe. A 7. helyen zárt az idén szezonban a Tarka SC Szexárd. Ha minden igaz, akkor ennél azért jobb szereplésre készültetek.
6: Hát abszolút igen. Be kell vallani őszintén, hogy a 4 közé jutás volt a cél. Igazából 5 percre voltunk tőle Budapesten a negyed döntőben, amikor is valami eltört, elfogyott, lefagytunk, nem is tudom mi a megfelelő jelző erre. Sajnos ez benne van a sportban, és nincsen ha, úgyhogy így nem sikerült a 4 közé jutás, és ez egy kicsit rányomta a bélyegét az utána lévő első pár harcra is az 5-8 helyért, ahol is ugye a Beac hasonló képpen múlt felül minket egy viszonylag sima első meccs után. Valahogy megint sikerült kétszer kikapnunk. Nyilván sok tényezős dolog volt ebben, és most ez nem magyarázkodás, de azért egész évben nagyon kevesen voltunk, plusz ugye elengedtük a centerünket, akinek lehetősége volt az NBA-be szerepelni. Úgyhogy összességében nyilván egy csalódás, szóval azért a kupa ezüst az, ami azért ott van, és azért nem maradtunk érem nélkül idén sem.
1: Na hát akkor kezdjük a kerettel. Ugye azt hiszem, hogy először, amikor beszéltünk, akkor azt mondtátok, hogy rövid a keret, de jól összeállt azért.
6: Igen, abszolút. Egy nagyon jó kis homogén társaságot. Nagyon sok másik csapat vezetői, edzői irigykedtek, hogy milyen jó kémiájuk is csapatunk van. Ez így is van, volt, de nyilván amikor ezekből egy-egy fogaskerék hiányzott, akkor mi ezt nagyon megéreztük. Uh-huh. Tehát mi nem volt az a keret, mint mondjuk most a két döntősnél, ha kivált két kulcsjátékos, de még mindig volt nekik 8-9 minőségi uh-huh. játékosuk. Nekünk ebből ugye összesen volt 7-8, és hogyha ebből kiesik 1-2, akkor azért teljesen más a helyzet.
1: Az biztos. A jövővel még ne foglalkozzunk, vagy hogyan
6: tervezitek? De lehet foglalkozni, hát még konkrétumokat nem tudok elárulni, hiszen azt akkor tudnék, hogyha alá lennének írva a szerződések, de azt tudni kell, hogy 5 játékosunknak szerződése van, illetve Vadominikával most a napokban megtörténik a hosszabbítás, és most a célunk az, hogy további 5 magyar játékost igazoljunk, hogy legyen egy 10 fős magyar magunk, és hát utána fogunk majd a légiósokkal foglalkozni. Most a cél az, hogy 10 magyar játékosunk meglegyen, akkor a munka nagy része el van végezve, ami a nyárra be van tervezve, és akkor szép magyarsággal, de akik sportban van, az érteni fogja, úgyhogy ez a cél, hogy ez meglegyen. Az edzői stáb maradni fog, tehát ott is nem lesz változás, úgyhogy én hiszek Biancában és a munkájában, hiszen látom, hogy mit tett bele. Persze most páron pálcát törnek, ilyenkor, amikor kikap a csapat, akkor ugye általában az edző meg a vezetők a hibások. Ha nyerünk, akkor a lányok voltak ügyesek, de hát ez már csak ilyen.
1: Igen. Na hát zenélünk, aztán akkor folytatjuk, majd a szezon értékelését, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrics reggel, folytatjuk beszélgetésünket Szabó Gergő ügyvezető elnökkel, a Tarkás Szexár szezonjának elemzése a mostani témánk. Hát igen, volt arról szó, hogy a jövőre ugye 10 magyar játékos marad az edzői stáb. Mégis egy kicsit értékeljük akkor ezt a keretet, hogy hogyan muzsikált szerinted. Ugye a 7. hely, meg egy kupa második hely az összejött. Ezek az eredmények vannak.
1: Igen, igen. Hát ugye, amit látni kell, ami a pozitívuma a szezonnak, és ez egy nagyon nagy pozitívuma, mégpedig az, ami lehet, hogy egy átlag szemlélőnek ez nem jött le, hogy egyénileg a játékosok mit fejlődtek, gondolok itt a saját nevelési játékosainkra, elsősorban Holcra, Bekára, Szűcs Grétire, Nyári Dönízre. Tehát ezek a gyerekek olyan komoly szintet léptek, hogy még mi sem gondoltuk, hogy ezekben bent van ezekben a gyerekekben. Komoly meghatározó perceik voltak, Grétinek szerintem 30 perc fölötti átlaga van, bár most nem néztem statisztikát, nem készültem. 28-al? Köszönöm szépen. De hát ugye ő még U20-as játékos, de ez mutatja azt is, ugye, mert van egy U20-as szabály, hogy az első fél időben pályán kell lenni, de ugye ebből látszik, hogy ő nem csak ott játszott, hanem ő komolyan benne volt ebben a rotációban, és tényleg hatalmasat fejlődtek. És ez egy nagyon nagy pozitívum a jövőre nézve.
0: Az biztos lehet rájuk majd építeni.
1: Abszolút, abszolút. Hát ez, ő benne van ebbe az ötbe ez a három gyerek.
0: A két centeretek nagyon-nagyon-nagyon hasonló statisztikákat produkált.
1: Igen, azt is tudni kell, ugye, hogy a két centerünk, két amerikai centerről van szó, rukik, ami azt jelenti, hogy első évesek az egyetem után, amivel is ugye az adódik, hogy azért ilyenkor ez mindig egy picit lútri, hogy milyenek. De szerencsére nagyon jól teljesítettek, és ami mindent még fontosabb, hogy nagyon jó emberek is voltak emelt, különösen Liza Carlen, ő egy kimondottan nagyon jó személyiség volt, és nagyon hálás is volt nekünk, gyakorlatilag a teljes vezetőségnek, edzőstábnak külön kis köszönöm kártyát írt mindenkinek személyesen, amikor elutazott, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon fontos és jó választás volt ez a két center.
0: Jövőre?
1: Jövőre ők valószínűleg nem lesznek. Nem úgy néz ki, Liza még azon is gondolkodik, hogy egyetem folytatja karrierjét, mert egyébként építészmérnök, és gondolkodik, hogy lehet, hogy abban fog egy kicsit inkább dolgozni. Mi mondtuk, hogy ne hagyja abba semmiképp, mert azért első éves volt, és azért van még jövője, de hát ezt majd ő el fogja dönteni. Úgyhogy Mária Gagdeng is valószínűleg nem fog visszajönni, és Carolina Rodriguez sem, ugye ő a portugál irányítónk volt, nagyon szerettük volna megtartani, de úgy néz ki, hogy nem tudjuk, mert hát olyan komoly ajánlat tettek le az asztalra elé, amivel nem tudunk jelen pillanatban versenyezni, de egyébként ez is mutatja, hogy azt a szakmai munkát, hogy mekkorát fejlődtek nem csak a magyar játékosok, hanem a külföldi játékosaink is.
0: Dombai Réka?
1: Ő rendben van, ő marad, ő neki szerződése van, úgyhogy igen, ő egy fontos kulcs. Réka is egyébként sokat fejlődött, talán igen, önállak kell hiányzott az, hogy még egy-két olyan minőségi játszótárs legyen, de szerintem jövőre ezt orvosolni fogjuk, meg ugye, amit mondtam is, hogy sokat fejlődtek a sajátjaink is, úgyhogy én szerintem jövőre szebb eredményeket fogunk elérni.
0: Hát most is igazából, ahogy mondtad, 5 percen múlt.
1: Hát igen, igen, igen, hát ilyen a sport, ilyen a kosárlabda, gyorsan a mennybe lehet jutni, és onnan meg a pokolba, tehát ez így van. Tényleg valóban 5 perc a végül 10 ponttal vezettünk Budapesten, amikor ott kaptunk 1-2-3 pontost, és nem tudtunk rá jól reagálni.
0: Elfáradtak a lányok?
1: Én nem gondolnám, hogy elfáradtak volna. Én inkább, nem tudom, valahogy mentálisan lehet, hogy elfáradtak, de inkább én ezt egy lefogyásnak gondolnám. Aha. Tehát én nem azt gondolom, hogy itt most az volt, hogy elfáradtak, vagy nem voltak ott fejben, mert küzdöttek ők ezeken a úgymond nem sikerült meccseken is, tehát csúsztak, másztak a parketten, valahogy egy kicsit úgy szétment a játék. De hát ugye volt egy válogatott szünet a playoff előtt, ahol is mondjuk a TF3 hetet készült ránk, mi meg nekünk a keretünkkel, ugye mivel Maria Gagdeng, Karen Rodriguez, Dombai Réka válogatottaknál voltak, nyilván a többiek készültek, de amikor három ilyen kulcsjátékos megérkezik, és van három napod, azért az nem teljesen ugyanaz.
0: Az egyszer biztos. No hát zenélünk, aztán pedig folytatjuk a szezon elemzést, maradjon velünk.
2: A Mokit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Andrea Checker, május 6-án lesz szerdán. Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Gergő ügyvezető elnökkel, mert hogy a Tarka SC Szexárd szezon értékelőjét tartjuk meg itt most. Hát nagyjából szerintem a magunk mögött hagyott szezont, azt úgy, ahogy szétszincáltuk, és már a jövőbe is belepillantottuk egy picikét, mármint a játékos keretbe, vagy annak alakulásába. Milyen célokkal vágtok neki majd? Most a nyár meg volt, ugye, hogy 10 magyar játékos legyen a keretben, ezen túl.
1: Hát ez az első cél. Nyilván meghatározni komolyabb célokat, azt most még nehéz. Tehát nem ismerjük az ellenfeleket. Még mi sem alakultunk ki. De nyilván az, hogy ott ragadni a közvetlen élmezőnybe, ahogy végül is idén is ott voltunk ugye az alapszakasz negyedik helyén, tehát ez abszolút azt gondolom, hogy cél kell legyen, hogy ezért fogunk mindent megtenni most a nyáron, hogy ezeknek a feltételeit megteremtsük.
0: Nemzetközi kupa most ugye ebben a szezonban volt?
1: Igen, hát most már 10 éve folyamatosan. Hát most ugye egy kicsit megcsináltuk magunknak a bajt, de azért megkezdtem azért azt a fajta munkát, hogy legyen lehetőség elindulni, ha az előttünk lévő csapatok nem indulnak. Van is rá szerintem elég jó esély, de nyilván ez erről még korai dönteni, vagy kijelenteni bármit is, mert majd ezt a Kosabos Szövetség elnöksége dönti el elsősorban, meg hát ugye azok a csapatok, akik előttünk végeztek, ott ugye meg kell valósulni az, hogy nem mind. Tehát szóban nekem mondták, hogy 3 csapat is, hogy nem fogják vállalni. Így van esély arra, hogy jövőre is lesz Európa Kupa Szexárdon.
0: Miért nem vállalja egy csapat?
1: Hát ezt igazából nem tudom, nyilván van ennek anyagi háttere is, de én azt gondolom, hogy ez nem igazán jó felfogás. Mindig annak a híve vagyok, ha valamit kiharcolsz, akkor ott indulj el. Nem tudom, ezek általában budapesti csapatok, ahol sok fiatal van, de szerintem pont a fiatal játékosoknak ez egy marha jó tapasztalatszerzés. Bár mondjuk most a csata egyébként ők vállalni fogják, én úgy tudom, de a többi csapat sosem vállalja valamiért. Mondjuk a TF-nél azt tudom, hogy ott például ugye a testnevelési egyetemnek egy olyan tornacsarnok van, ami ugye tele van vonalakkal, hiszen ugye rengeteg sportág van, és a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségnek van egy olyan szabálya, hogy nem lehet semmilyen más vonal a pályán. Ugye nálunk is a kézilabda vonalait le kell ragaszgassuk, ami fedik a kosárlabda pályát, úgyhogy ez mindig egy ilyen másfél-két órás elfoglaltsága az irodának, hogy lemegyünk, és akkor illetve én nem szoktam, de ragaszgatják a pályát, meg utána a meccs után a gyerekek felszedik ezeket a ragasztókat.
0: Plusz előkészületek. Na hát akkor reméljük, hogy lesz nemzetközi kupa jövőre.
1: Bízunk benne.
0: Meg egy remek szereplés is, reméljük.
1: Legyen így.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Minden jót.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Mi pedig zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrit reggel, és olyan 2 perc múlva 10 óra lesz, úgyhogy kifutunk az időből, és a reggelünk végére értünk. Hát mozgalmas volt az egyszer biztos, a napjaidos tagjaival beszélgettünk arról, hogy van-e értelme ennyi pénzt lapátolni a hazai fociba, miközben más sportágokban sokkal sikeresebbek vagyunk. Sokféle vélemény elhangzott, aztán pedig a jóslásról beszélgettünk, ami a TikTokon nagyon-nagyon menő lett, és csomó visszaélésnek táptalajává vált, végül pedig Szabó Gergő, a Tarkászé Szexár ügyvezető elnöke volt a vendégünk, akivel átbeszéltük az elmúlt szezont, kicsikét beletekintettünk a jövő szezonba, ez is érdekes volt, és most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei Géci Adriennel, aztán holnap reggel 6-tól ismét együtt kezdünk, majd addig is kitartást, szép napot, minden jót, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárca vezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd addig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban Kedrebirradúra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Honrend Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 3:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kis állatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
8: Elmúlt 10 óra, úgyhogy indul is a délelőtt. Szerte van, félúton vagyunk a hétben, úgyhogy eddig még nem pörögtek fel teljesen. Most jön a ráadás. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek jó rádiózást kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma május 6-ához lapoztunk a naptárunkban. Szerda van, sok boldogságot kívánunk Ivett és Frida nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Ami pedig az időjárásunkat illeti, a napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék estig nem valószínű. Este viszont záporok, zivatarok érkezése valószínű délnyugat felől. Élénk gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet, délután majd 25 fok körül alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk erős a déli délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Enyhe lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, a maximumok pedig majd 20 és 26 fok között várhatók.
1: Rádió Andrét!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Április 30-án elindult az év kedvenc tesi tanára szavazás, amelynek célja, hogy reflektorfénybe állítsa azokat a pedagógusokat, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy megszeretessék a mozgást a fiatalokkal. Azokat a testnevelő tanárokat keresik, akik képesek elérni, hogy a sport és az aktív életmód a diákok mindennapjainak természetes részévé váljon, miközben saját példájukkal is hitelesen képviselik az egészséges életvitelt. A jelöltek kiválasztása szakmai szempontok alapján történt, és megyénként három különböző kategóriában állították össze a listát. Külön értékelik a kisebb és nagyobb iskolákban tanító pedagógusokat, valamint a 35 év alatti fiatal testnevelőket is. Tolna vármegyében összesen 10 jelölt közül választhatnak a szavazók. A voksolás május 11-ig tart, naponta egy szavazat adható le. A megyei nyertesek kihirdetése után pedig azonnal elindul az országos forduló, ahol már az egész ország kedvenc tesi tanárai versenyeznek majd egymással.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borbidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálatom, itt tojáslevest ebédelhetünk. Az elmenő leves plusz cornflakes bundában sült csirkemell kukoricás rizssel, a B-menő pedig leves plusz túrófánk eperöntettel. A Café Amaretto ittere mai kínálatom, itt gyümölcslevest ebédelhetünk, vagy kérhető zöld borsóleves. A főételek közül pedig választható gombócos székelykáposzta friss kenyérrel, vagy kérhető zöldbab főzelék Stefánia vagdaltal. A C-menü pedig vasi pecsenye petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándékepres rolládot adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig jön egy igazi 90-es évekbeli különlegesség, ami még ma is simán mosolyt csal az ember arcára. A svéd Staccato nem csak zenész, hanem grafikus és rendező is volt, és talán pont ettől lett ennyire egyedi a hangzása. Forog a Here We Go, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Dalom a kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan elköszönünk egy rövid időre, mert mindjárt itt a 11 óra is jönnek a hírek. Szerda délelőtt van, remélem, hogy már belelendültek a napba. Maradjanak velünk, mert a hírek után folytatjuk a legjobb zenékkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrét.
8: Leállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderdek kialakítása egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzésre kiderülhetik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma a nap első felében még fátyolfelhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatarhajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, a híreken már túl is vagyunk, és egyre közelebb a dél. Szerda van, ami azt jelenti, már látjuk a hétvégét a távolban, de addig még jön egy csomó jó dal, és jó kedv itt velem, a Rádió Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Jelentős jubileumot ünnepel a hétvégén Szekszárd egyik legismertebb oktatási intézménye, 130 éves a Garai János Gimnázium. Az intézmény története egészen a 19. század végéig nyúlik vissza, amikor a város fejlődésével párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozott egy helyi középiskola létrehozására, hogy a fiataloknak ne kelljen távolabb tanulniuk. Az iskola az évek során Szekszárd meghatározó intézményévé vált, épülete pedig a városkép egyik jellegzetes eleme lett. A jubileum alkalmából színes programokkal készülnek a szervezők, öreg diák találkozóval várják a visszatérő egykori diákokat, akik felidézhetik közös emlékeiket és bepillantást nyerhetnek az iskola jelenébe is. A családokra is gondoltak, a nap folyamán gyermekprogramok, játékos foglalkozások, valamint kiállítások várják az érdeklődőket, délután pedig majd színpadi műsorok szórakoztatják a közönséget. Az estét egy hangulatos retro party zárja, amely méltó lezárása lehet ennek a különleges ünnepnek.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Egy fontos tájékoztatást adtak ki Gerjenben és a környező településeken élők számára május 10 és 12-e között. A Magyar Honvédség kiképzési foglalkozást tart a térségben. Ez azt jelenti, hogy az érintett napokon a megszokottnál jóval nagyobb katonai jelenlétre lehet számítani. A gyakorlat ideje alatt katonai járművek közlekedése, az állomány mozgása, valamint időszakos zajhatások is előfordulhatnak, ami a mindennapi életet rövid időre megzavarhatja. Éppen ezért a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy legyenek türelemmel és megértéssel a gyakorlat ideje alatt. Külön felhívják a figyelmet arra is, hogy a közúti közlekedés során fokozott óvatossággal közlekedjenek, tartsák be az esetleges idéglenes forgalmi rendet, valamint tiszteletben a kijelölt katonai területet. Fontos, hogy mindenki kövesse a katonai és rendvédelmi szervek utasításait, ezzel is segítve a gyakorlat biztonságos lebonyolítását.
1: A következő műsorszám 12 éven alul nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsítkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsítkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálatom, itt tojáslevest ebédelhetünk. Az A-menü leves plusz cornflakes bundában sült csirkemell kukoricás rizssel, a B-menü pedig leves plusz túrófánk eperöntettel. A Café Amaretto ittere mai kínálatom, itt gyümölcslevest ebédelhetünk, vagy kérhető zöld borsóleves. A főételek közül pedig választható gombócos székelykáposzta friss kenyérrel, vagy kérhető zöld bab főzelék Stefánia vagdaltal. A C-menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. Minden menü mellé ajándékepres roládot adnak.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hogyha egy kis őrült buli hangulat kell, akkor erre a párosra mindig lehet számítani. Az amerikai LMFAO szó szerint berobbant a köztudatba a 2010-es évek elején, és olyan slágereket hoztak, amik nélkül nincs igazi parti. A most következő is ilyen.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt deletűt az óra, úgyhogy jönnek a térség legfontosabb hírei. Szerda van, ne menjenek messzire, a hírek után jövünk is vissza, és visszahozzuk a jó hangulatot is. További szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Újabb dílerek rács mögött, technikai okok miatt zárva lesz a hivatal. Marad a meleg, de záporok lehetnek. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Egy 34 éves tolnai és egy 40 éves szexárdi férfi közösen teríthetett kábítószert. A nyomozás egy 34 éves tolnai férfi ellen indult, akiről olyan információ érkezett a rendőrségre, hogy drogot árul. A rendőrök látókörébe került egy 40 éves szexárdi férfi is, aki kapcsolatba hozható a kábítószerkereskedelemmel. A szexárdi férfit januárban egy közúti ellenőrzéskor fölelték le először, kocsijában kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, fehér, kristályos sport és sportszíhozáshoz használható eszközöket találtak. A vizsgálatok szerint a sofőr drogot fogyasztott, így kábítószer birtoklásán kívül járművezetés bódult állapotban bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene, és bevonták a vezetői engedélyét. Az autópálya rendőrök a napokban az M6-os stráda Dunaszentgyörgyi pihenőjében ellenőrizték a párost. Az egyik ülés alatt a 34 éves férfi táskájában több mint 300 g fehér port találtak, a gyors teszt szerint kábítószert. A táskában voltak még drogfogyasztáshoz használható eszközök is. A kocsit a 40 éves férfi vezette annak ellenére, hogy nem volt jogosítványa. A nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság elrendelte a 34 és a 40 éves dílert letartóztatását, így rács mögül várják ügyük folytatását. Gerjenkösség idén is megrendezte a hagyományosnak számító meghívásos 3000-es jótékonysági focitornát, ahol 1.040.000 forintot fociztak össze a résztvevők. Az eseményről Romhányi Károlyt, Gerjen polgármesterét kérdeztük.
7: Nagy örömhírről tudok beszámolni, és a legnagyobb boldogsággal teszem mindezt, hiszen május 1-én Gerjenben megszerveztük ismét a 3000-es jótékonysági labdarúgó tornát. Nagyon örültem annak, hogy sikerült ilyen szép számban összejönnünk ez a rendezvény. Az időjárás az nagyon kegyes volt hozzánk, tényleg igazi majális időszak volt, vagy azt mondhatom, hogy időjárás volt. És örülök neki, hogy a csapatok elfogadták a meghívást. Az idejében 8 csapat vett részt ezen a meghívásos tornán, és hát ugye az volt a lényeg, hogy jótékonykodjunk egyet közösen, és hogy csináljunk egy olyan programot, ahol tényleg közösen jól érezhetjük magunkat. A tornának ugye az elnevezés az egy 3000-es labdarúgó torna, azért kapta ezt a nevet, mert minden résztvevőt arra szoktunk kérni ilyenkor, hogy legalább 3000 forint a járuljon hozzá egy jótékony célhoz, és az elmúlt évekhez hasonlóan az idejében is úgy döntöttünk, hogy a szexuális kórháznak, a gyermekosztályának, az alapítványának fogjuk felajánlani ezt az összegyűjtött összeget, és nagy büszkeséggel mondhatom, hogy 1.040.000 forintot sikerült összegyűjtenünk az idei évben is, amit tényleg kifejezetten büszkeség, és nagyon örülök, amikor ennyi ember összefogásának az eredményét láthatjuk. Itt most forintosítva is látjuk az eredményét, és kifejezetten büszke vagyok arra, hogy Gejren adhatott otthont ennek a rendezvénynek. Ezúton szeretném megköszönni a kollégáimnak a segítségét, és mindenkinek, aki ennek a rendezvénynek a lebonyolításában részt vett. Itt ugye a 8 csapatról annyit kell tudni, hogy vannak közöttük rendvédelmi szervek, vannak közöttük civil emberek, akik eljöttek játszani, illetve a kórház oldaláról is volt résztvevői létszám, és tényleg örültem annak, hogy sportszerűen zajlottak le a mérkőzések, és hát a végén az Old Brothers nevű formáció tudta megnyerni a tornát, és ezután is gratulálok nekik, illetve gratulálok minden résztvevőnek, és hát ilyenkor szokták azt mondani, hogy jövőre folytatjuk, hát bizakodom benne, hogy jövőre sikerül újra megszerveznünk ezt a bízom benne, hogy mondhatom azt, hogy nagyszerű tornát.
6: A Paksi önkormányzat ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a hivatal május 1-től technikai okok miatt zárva tart. Az intézkedés elsődleges célja a hivatal köztisztviselői, partnerei és ügyfelei, valamint az önkormányzati képviselők egészségének megóvása, továbbá vagyonvédelmi szempontból az esetleges közvetlen tűzveszély megelőzése, az életet, egészséget és vagyont veszélyeztető elektromos hálózati hibák soron kívüli elhárítását célzó rendkívüli áramhálózat karbantartás időtartamára várhatóan 2026. május 17-ig a hivatali munkavégzés a Csengei Dénes Kulturális Központban történik, egyrészt az ott kiépített asztali munkaállomásokon, másrészt távmunkavégzésben. Ezen időszak alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügyintézés telefonon és elektronikusan változatlanul működik, azzal a kivétellel, hogy a hivatali központi szám nem lesz elérhető, de a közvetlen mellékek és egyéb elektronikus elérhetőségek működni fognak. Az esküvők, családi és egyéb rendezvények a hivatal épületében a kiürítés ideje alatt nem tarthatók meg, azok megrendezésére külső helyszínen kerülhet sor. A Tolnai Vosinszky Mor Általános Iskola Széchenyi István tagiskolája adott otthont 2026. április 30-án a Kia Mester kétkeréken elnevezésű ifjúsági kerékpáros közlekedésbiztonsági verseny Tolna vármegyei döntőjének, ahol 8 iskola 26 diákja bizonyította, hogy nem csak ügyesen ringáznak, hanem a kressz szabályai is a kisújukban vannak. Az elméleti és gyakorlati feladatok során ügyességből, figyelemből és szabálykövetésből is jelesre vizsgáztak. A verseny végeredménye lányok közül első Németh Anna Mária Bölcskei Kegyes József Általános Iskola, második Bence Bodza Zsuzsanna Simontornyai Vakbottyán Általános Iskola és Gimnázium, harmadik Kadáci Nóra Mira Kaposszekcsői Általános Iskola. A fiúk között első Börösz Kis Norbert Bölcskei Kegyes József Általános Iskola, második Szőke Marcell Simontornyai Vakbottyán Általános Iskola és Gimnázium, harmadik Pán Zalán szintén a Simontornyai Vakbottyán Általános Iskola gimnázium tanulója. Az elmúlt hétvégén Monoron versenyeztek a Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület sportolói, amelynek részleteiről Ördög Péter edző számol be.
8: Május 2-án a Monori Városi Sportcsarnokban rendezték meg a 10. IFMA Monor Muay Thai kupát, aminek a főszervezője a hazai küzdősport legenda Beck Jenő volt. A Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület két versenyzőt indított a tornán, mind a ketten junior korosztályból, László Tóbiás és Balassa Nikolett. Mindkettőjüket a szervezők egy súlycsoporttal feljebb léptették, így László Tóbiás 81 kilóban, Balassa Nikolett pedig 50 kilóban lépett ringbe. Balassa Nikolett kezdett, az ellenfele a budapesti Perfect Fight versenyzője volt, aki egy fejjel magasabb volt Nikinél. Niki mégis a ring rutinjának köszönhetően végigirányította a küzdelmet, és aranyéremmel zárva elhozta a Monor kupát. Ezután következett László Tóbiás, 81 kilóban az első menetben sebészi pontosságú kiütéssel győzött, és így szerezte meg a Monor kupát. Versenyzők nem sokat fognak pihenni, a következő hétvégén ismét ringbe lépnek, ezúttal Budapesten, a Ziska Fight Day-en, K1 és K1 Unified szabályrendszerekben. Itt László Tóbiás egy kvalifikációs küzdelmet fog csinálni, ami az őszi madridi Iska világbajnokságra kvalifikálja, hogyha jól fog szerepelni, a másik három már kvalifikált versenyző mellé. Aztán május végén, május 22-től 24-ig fogják megrendezni a VFC világbajnokságot, így Müller Gergővel kiegészülve K1 szabályrendszerben fog Balassa Nikolett és László Tóbiás is indulni a világbajnoki övért. A hétvégén egy másik örömteli esemény zajlott így az egyesület életében. Egy új terembe költöztünk, saját erőből kibéreltünk az Epreskert utcába egy gyárépületet, ami otthon fog adni a Szekszárdi Muay Thai Sportegyesületnek és az Aliszka Taekwondo Klubnak a jövőben.
6: Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 7-15, délután 23-28 fok valószínű. Szekszárdon és a Vételkörzetben hajnalban 13, napközben 26 fokos maximum hőmérséklet várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió André, FM 101.
0: Elmúlt dél túl vagyunk a híreken, hivatalosan is megérkeztünk a nap közepéhez. Szerda van, ideje kicsit kifújni magunkat, ebédhez készülődni, mi pedig hozzuk hozzá a hangulatot a legjobb zenékkel.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió
9: And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
10: Let's
9: before
10: go.
9: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most pedig jön egy programajánló Szexedről. Május 9-én táncol telik meg Szexedon a Babits Mihály Kulturális Központ színházterme, ahol az Origo Dance stúdió gála műsorát láthatja a közönség. A stúdió alig 2 éve működik, mégis egyre több fiatal és felnőtt talál itt közösségre és fejlődési lehetőségre. A gála során a táncosok lépnek színpadra, a legkisebbektől egészen a felnőtt korosztályig. A produkciók az elmúlt időszak munkáját és fejlődését mutatják be, miközben a tánc iránti szenvedély is végig érezhető lesz. A műsor különlegessége, hogy többféle modern stílust vonultat fel, például a hip-hoptól egészen a kortárs és nőies irányzatokig, így mindenki találhat benne számára izgalmas látványos elemeket. Az esemény nem csak egy előadás, hanem egy közösségi élmény is, ahol a résztvevők megmutathatják mindazt, amit a tánc révén tanultak. Kitartást, önkifejezést és bátorságot. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód és a környezetbarát közlekedés népszerűsítése a fiatalok körében is. Ennek jegyében indult el a Bringázz a suliba program, amely játékos formában ösztönzi az általános iskolás diákokat arra, hogy kerékpárral vagy rollerrel érkezzenek az iskolába. A kezdeményezés célja nem csak a mindennapi mozgás beépítése a gyerekek életébe, hanem az is, hogy már fiatal korban kialakuljon bennük a fenntartható közlekedés iránti nyitottság. A programhoz országszerte több száz iskola csatlakozott, Tolna vármegyében is több település diákjai vesznek részt benne. A kampány május végéig tart, ez idő alatt pedig a gyerekek minden aktív módon megtett iskolai nap után matricákat gyűjthetnek, amelyekkel saját és közösségi célokat is elérhetnek. A program végén az aktívan résztvevő intézmények sportszervásárlási támogatásban részesülnek, ami tovább segíti a mozgás népszerűsítését az iskolákban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy kicsit lelassítunk itt a Rádió Antriton, és jön az a hang, amit szinte lehetetlen nem azonnal felismerni. Barry White a szól, és az R&B egyik ikonja volt, mély pársonyos hangjával igazi romantikus hangulatot teremtett.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hamarosan 13 óra lesz, úgyhogy ideje elköszönöm önöktől, én már ennyi voltam. Kollégám Vörös Levente pedig már meg is érkezett, úgyhogy mindjárt neki adom tovább a mikrofont. További szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Tar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon, vonzon rá kényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le.
4: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
12: 13 óra múlt már 4 percen, én Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei bekészítve itt a hét középső napján, május 6-án, ez szerdán is. Elsőként Robin Schulz és Kid Do énekel, ez az All We Got.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: Az Ergóval ballagtunk el, ez volt a Ballag a Katona, itt az Antriton 13 óra 33-kor egészen pontosan. Május 6-a szerda van, a Fridákat és az Ivetteket köszöntöm, mert hogy ők ünneplik ma névnapjukat. A Frida germán eredetű női név, jelentése béke, védelem, a német Freide elő, illetve utótagjából ered. Az Ivet pedig egy női név, szintén az Yvonne francia kicsinyítő képzős alakjából önállósult itt a magyarban. Egyébként vannak születésnaposaink, akikre emlékezünk, illetve ünneplünk velük. Zsigmond Freud, osztrák orvos, pszichiáter, neurológus, elnapon látta meg például a napvilágot, de George Clooney, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, Gulácsi Péter, magyar válogatott labdarúgó kapus, illetve ifjabb Lisztes Krisztián magyar labdarúgó is ma ünnepel. Aztán gyorsan ránézek az eseményekre, mit történtek a történelem folyamán. 1840-ben kiadták az első postabélyeget, a Penny Black-et Angliában, aztán 1937-ben New Jersey mellett lezuhant a hidrogénnel töltött Hindenburg léghajó a fedélzetén 72 utassal, úgyhogy a német Zeppelin programnak ez véget is vetett, illetve magának a hidrogén töltetű léghajózásnak, és végül nem is olyan régen történt 2023-ban, amikor is megkoronázták harmadik Károly brit királyt és hitvesét Camilla királynét. Úgyhogy ez így minden, amit a mai napról el lehet mondani, természetesen majd az időjárásra is átérünk, előbb viszont még Miles Smith énekel, ez lesz tőle a Stargazing mindjárt.
1: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-2730. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez Antrid, benne a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel pont olyanokkal, mint a most következő dolog. Egy a 80-as, egy pedig a 90-es évekből, előttük viszont egy friss favorit érkezik. Ő Miles Smith és a Stargazing a 105.1-en.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrid!

0: Offenbach és a Quartered közöse a Hatch No Shoulders Knees and Toes szólt utoljára itt az Antriton a 13 óra perceiben, mert hogy hamarosan már 14-et üt a mutatónk, úgyhogy mi szaladunk előre, természetesen hozom majd a legfontosabb útinfokat, a hírek után pedig visszatérünk Katy Perry-vel, ez lesz az I Kiss the Girl.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térrelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunrend Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kis állatot sikerrel. Úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után járunk 4 perccel, az Antritra pedig meghoztam a legfontosabb útinfókat. Nézzünk rá gyorsan, hogy milyen munkálatok vannak itt a környéken. Az M6-os autópályával kezdem, mert talán ott a legégetőbb egy útpálya lezárás egészen pontosan a 168-as kilométernél még a Vármegye határ előtt délen. Ez bőven már a Bátaszéki felhajtó után van, úgyhogy ott terelés van, óvatosan a híd átereszi javítás karbantartását végzik. Egyébként Bátaszéknél is a felhajtónál van egy aszfaltozási munkálat, emiatt a leálló sávot ott lezárták, szóval mindenképpen figyeljen a közutasokra. Aztán ránézve a közutainkra, portáltábla javítás és szerelés zajlik például Tolna felé a 6-os úton, illetve az északi körforgalomnál aszfaltot marnak szintén a 6-oson. Kicsit tovább haladva délfelé, Pécs felé, itt a Siófoki elágazó után marják még az aszfaltot félpályás lezárással, illetve egészen Bonyhádig kaszálnak, úgyhogy mindkét irányban útszűkületre számítson. A 65-ös főúton Hőgyészen hézag és repedés kiöntés zajlik, valamint Hőgyész, illetve Szakály között aszfaltoznak, a 63-ason pedig szintén van munkálat, nagyjából Katalin Majortól egészen a Vármegye határig kaszálást végeznek, és emiatt az útszűkület. Más nagyon nincsen a környéken, ahogy látom, úgyhogy gyorsan közelítve a városra nézzük, hogy mi a helyzet a zsúfoltsággal. Az Újvárosi templom előtti rész most kifejezetten vöröslik, illetve a központ a Vezérédi utca és a kórház északi sarkától délen az Alsóváros temetőig a főút hát elég jól be van dugulva, aztán onnan tovább egészen a Csatári torok körforgalma is már a Bátaszéki bevezető úton. Az elkerülőn a Balántelepi lámpák fogják a forgalmat, illetve a vasúti kereszteződésnél a Kesélyusi út van egy kicsit betömörülve. Rendőrökről érkezett bejelentés, Bonyhád után Bonyhád Börzsönynél vannak fent a 55-5603-as úton, ez ugye a Bonyhád-Bátaszék összekötő, illetve az 55-ös főúton a Bátaszéki körforgalom után az első alsónyéki behajtónál trafiznak, úgyhogy óvatosan arra is, de bármerre is jár, persze közlekedjen körültekintően és türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Most, hogy kiközlekedtük magunkat, ugorhatunk is vissza a dalok mellé itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Katy Perry-t hoztam. Ez tőle az I Kiss the Girl.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Taylor Swift énekelt itt az Antriton, ez volt a Cruel Summer, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között, ahol a pörgősebb dalok után most kicsit lelassítunk a délutánban Katie Meluával. Ez tőle a 9 Million Bicycles, a 101-en.

egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Márkot mentette meg a szerelem itt az Antriton 14 óra 36-kor egészen pontosan. Hát a helyzet az, hogy nagyon-nagyon szép időnk van, de azért a nap második fele már nem lesz ennyire jó, mint ahogy most látjuk. Egyébként viszonylag kék az ég, egy pár felhőt azért felfedezni vélek az égen, 27 fokot írnak, és hát ezt a gyengé felhős időjárást. Viszont sárga figyelmeztetés van kiadva zivatarra, itt Szekszárdon erre lehet figyelni, és nagyjából 19 óra környékén akár meg is érkezhet ez, 30% a csapadék valószínűsége, ezt írja legalábbis az időkép, és egészen 21 óráig bármikor eshet. Aztán az éjszaka folyamán majd kicsit hűl a levegő, 15 fok lesz az alja, úgyhogy annyira nem vészes, holnap reggel pedig erre a 15-18 fokra ébredhetünk majd, egy kicsit borúsabb napra ugyan, de zápor holnap is előfordulhat még. Ezen kívül a mai napon a pollen és az allergiásoknak nincsenek jó híreim, az eperfa félék magas, a nyíra, tölgy, a dió, illetve a pázsitfű félék pedig közepes koncentrációval vannak jelen a levegőben, úgyhogy igencsak nagy a pollen terhelés, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor forduljon orvosához, ezt tudom tanácsolni. Egyébként nem várható ma fronthatás, viszont a meleg, már egy kicsit labilisabb, nedvesebb levegő is érkezik fölénk, úgyhogy a melegfrontra érzékenyeknél továbbra is előfordulhat migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, melkasi és gyulladási panaszok, hát ezek annyira nem jó dolgok, viszont napos időszakok jó hatással vannak a hangulatunkra, a közérzetünkre, és természetesen pont emiatt az UV-sugárzásra is figyelmet kell már fordítani, főleg 11 és 15 óra között, amikor is elérheti az erős fokozatot, úgyhogy gondoskodni kell a bőrünk megfelelő védelméről. Egyébként nagyon fontos még erősíteni az immunrendszerünket, a megfelelő mennyiségű folyadék bevételére odafigyelni, lehetőleg ez víz legyen, illetve a szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztása is elengedhetetlen. Az időkép mai ruhatípje már nyárias ruha, csak úgy, mint tegnap, úgyhogy, mint mondtam, még most élvezhetjük a napsütést, a meleget, aztán megérkezik a szél, és egy kis csapadék is jöhet akár 19 óra környékén. Így készüljön, ha megy valahova, meg persze velünk a dalokkal érkeznek a legnagyobbak. A Depeche Mode énekel mindjárt, ez lesz tőlük a Personal Jesus.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Megyünk tovább, egy 1980-ban alakult szindipop együttessel, akik minden hangos szintetizátorral állítottak elő. Nagy rajongótáboruk van Magyarországon, amely persze nemzetközileg is sok együttest inspiráltak. Nevük franciául sietős divatot jelent. Ők a Depeche Mode és a Personal Jesus.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Ed Sheeran és a Camera Play albumról kifutott a matematikai írásjelekből. Ez pedig a utoljára itt az Antréton a 14 óra perceiben, mert hogy nagyjából egy perc múlva már ott is járunk a 15-nél, amikor is Joli hozza a régiós térség legfontosabb híreit, én pedig utána vissza a legnagyobbakat. Michael Jackson, a pop királya indít majd, ez lesz a They Don't Care About Us a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt a Rádió Antritban.
5: Szekszárdra is befut a Tour de Hungary, folytatódik az energiapark felújítása, esővel, erős széllel érkezik a leülés. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok, 2026. május 6-án szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A rendőrség napja alkalmából az év Tolna vármegyei rendőre elismerést azok a rendőrök kaphatják meg, akik kiemelkedően eredményes szakmai munkát folytatnak, és szolgálatukat példaértékűen fegyelmezetten látják el. Az idei évben 3 bűnügyi, rendészeti és egyéb szakterületen szolgáló rendőr vehette át a megtisztelő címet. A rendészeti szakterületen az év Tolna vármegyei rendőre címet Kővári Szabolcs, rendőr törzszászlós, a Bonyhádi rendőrkapitányság körzeti megbízottja vehette át, aki 2008-ban szerelt fel a rendőrség kötelékébe. Kezdettől fogva a Bonyhádi rendőrkapitányság közrendvédelmi állományában teljesít szolgálatot, teljesítménye 18 éve folyamatosan magas színvonalú, az állomány többi tagja számára példaértékű. Kővári Szabolcsot szakmai munkája és emberi magatartása egyaránt méltóvá teszi az elismerésre, amit dr. Habricsak Nikoletta rendőrezredes, vármegyei rendőrfőkapitány és Megyeri Zsolt rendőralezredes, Bonyhád rendőrkapitánya adott át. A 2026-os Tour de Hungary harmadik, 152 kilométeres szakaszának befutóvárosa Szekszárd lesz 2026. május 15-én pénteken. A lezárásokról, parkolásról és a helyi buszközlekedésről dr. Varga András városigazgatási osztályvezető beszél.
6: Gyakorlatilag ugye 15-én lesz maga a verseny, előtte 14-én kezdődnek a lezárások, ugye a este 8 órától a Mészáros Lázár utcában, Szent István tér és a Balcsi Zsilinszki sétány közötti szakaszon. Másnap 5 óra 30-tól, tehát reggel fél 6-tól a Szent István tér és a Hunyadi utca lezárása történik meg, illetve 9 órától pedig a kapcsolódó utcák, Holub utca, Csokonai utca, Mikes utca lezárására kerül sor. 10 órától ezt követi a Széchenyi utcának, a Szent László utca és a Szent István tér közötti szakaszának a lezárása. 48 órával korábban már kihelyezésre kerülnek megállni tilos táblák azokra az útszakaszokra, parkolókra, ahol majd a verseny napján ugye tilos lesz a megállása, várakozás. Itt kérjük majd a járművezetőket, hogy ezt mindenképpen vegyék figyelembe, mert aki ebbe az időszakban, tehát aki elkészült annál jelzett időszakban ott várakozik, annak az autó jelszállításra fognak kerülni. Kapcsolódó forgalmi rendváltozásnak lehet tekinteni azt, hogy az Aranyás utca és a Aranyás utcának jelenleg egyirányú szakasza, illetve a Tóldi utca jelenleg egyirányú szakasza két irányosításra kerül aznap. Így gyakorlatilag a Tóldi utcából a kibeközlekedés az lehetővé válik. Illetve annyi változás van ez a fél hatos lezáráshoz képest a Hunyadi utcában, hogy a kapcsolódó parkolók a Hunyadi utca északi oldalán lévő parkoló területekről 9 óráig lehetőség lesz majd elhagyni a parkolókat. Így gyakorlatilag a iskolába, munkába járás biztosított lesz a járművezetők részére. A tömegközlekedés is érinti ugye gyakorlatilag ez a korlátozás. Ugye elsősorban ugye hát a Szent István tér Hunyadi utca lezárása miatt ugye azon a tengelyen lévő buszmegállók nem lesznek használhatók már reggel, tehát fél 6-tól, és a Széchenyi utcai szakaszon lévő buszmegállók pedig a lezárás miatt 10 órától nem, tehát ez a posta előtti buszmegálló, illetve a nyomdánál lévő buszmegálló pár. Ebbe az időszakban a helyi járatok a Bezéri utcán keresztül fognak közlekedni.
5: Napokon belül elkezdődik az Energia Park sportpályájának újraaszfaltozása, tudtuk meg Máté Péter Szekszárd alpolgármesterének Facebook oldaláról. Tavaly ezt a munkát már elvégeztették, az esővíz azonban nagy területen megállt a pályán, így sajnos nem tudták átvenni. A tél elmúltával újra lehet aszfaltozni, így a vállalkozó most kijavítja a hibát, és folytatódhat az egész parkot átfogó felújítás, amire a versenyképes járások programban 82 millió forintot nyert el a város. Április 30-tól lehet voksolni a KNTH Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára szavazáson, első körben a megyék kedvenceire. A jelöltek közül megyénként 3 kategóriában maximum 5-5 fő kerül föl a szavazólistákra. A szavazás célja azon testnevelők kiemelése és elismerése, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgást beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek. Az MDS szakmai hálózata választotta ki azt a megyénként maximum 3x5 főt, akikre április 30 és május 11 között lehet szavazni a program honlapján, az évtesitanára.hu oldalon. A szavazás során egy IP címről naponta egy szavazat adható le. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetti ki, amelyet követően közöttük azonnal elindul az országos szintű szavazás. Tolnában 10 tanár között kell dönteni. A 200 fő vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő kategóriában Gájer Balázs, Bogdán György és Bírer Zoltán a jelöltek. A 200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő kategóriában Varó József, Valaher Gábor, Sarma Ruppert Beatrix és Frey Petronella közül kell választani. A 35 év alatti fiatal testnevelő kategóriában Tulner Zita, Sallai Zoltán József és Laufer Gergely versenyzik. Május 9-én szombaton Pálinkás Csabára emlékeznek a kerékpárosok. Kajdacson a Szekszárd kerékpáros ese szervezte nagydíjon, amelynek részleteiről Stej Gábor versenyigazgatót hallja.
7: 2026. május 9-én szombaton kerül megrendezésre a 6. Kajdacs nagydíj, ami egyben a Pálinkás Csaba emléke verseny is lesz az idén, ami jelen esetben ugye úgy néz neki, hogy a már leghosszabb versenytávokról beszélünk, itt a Kajdacs nagydíj már a legkisebbektől, tulajdonképpen az U13-asoktól, tehát egész kis gyerekektől kezdve a junior serdülő juniorokon keresztül elit kategória, egészen a szeniori bezáróan mindenki kap lehetőséget, a legrövidebb táv az 12 km lesz, és egyébként pedig a leghosszabb, mint az előbb említettem, hogy az a Pálinkás Csaba emlékkupa díjáért megy, az egy 109 kilométeres futam. Egyébként ez összkört jelent, hiszen a körpálya az a Kajdacstól kiindulva 63-as útra megy ki, ott a körforgalmat érintve, ugye Szekszárd irányába van egy körforgalom, onnan visszakanyarodik Kölesdre, és Kölesdtől pedig Borjádon át ismét Kajdacs, ez egy 21, több mint 21 kilométeres kör. Ezt a körpályát teljesítik az adott korcsoportok természetesen más-más körszámmal. Most már látjuk a nevezéseket is, hiszen a mai este folyamán lezárul a nevezési határidő, még azért hál' Istennek érkeznek. Nagyon úgy tűnik, hogy a 200-as létszámot már mint indulói létszámot meghaladjuk. Ezt mindenképpen sikernek tudjuk könyvelni, és azt meg leginkább, hogy nemzetközi verseny lesz az idén is, hiszen Szerbiából, Boszniából már most vannak jelentkezők, és mondom még egyszer, a külföldiekre jellemző, hogy még az utolsó utáni nap is szoktak bejelentkezni, a legjobb hazai csapatok pedig már időben leadták a nevezésüket.
5: Csütörtökön többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra, reggel keleten esőre is. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél. Zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. Enyhe lesz a hajnal, mindössze 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Szekszárdon hajnalban 15, napközben 20 fok és eső is lehet.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Amcit FM 101.
0: Jolinak nagyon szépen köszönjük a híreket. 15 óra után járunk 8 perccel a stúdióban Vörös Levente, és még 3 órán keresztül együtt pörgetjük a ma kedvenceit, a meg a tegnap slágereit. A pop királyát hoztam most elsőként, Michael Jackson énekel. Ez a They Don't Care About Us.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a vörös.

Romeóval bulisztunk itt az Antriton, ez volt a Jealous, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között, ahol már a ma kedvencei helyet átveszi a helyet inkább egy igazi, igazi friss sláger, Bob Sinclair, és ki esze veszi át tőlem a mikrofont, ez az I Can't Wait.

Metafix és a Big City Life, ez volt itt az Antriton, 2 perc elmúlt, 3:30, én pedig programokat hoztam, én, mert hogy van belőle egy pár itt a Szexárdon is, a szexardagora.hu oldalon lehet böngészni, például az Unitas Libertas 2, a Kaffart nemzetközi művészelep kiállítását, ami a művészetek házában látogatható még május 9-ig, úgyhogy ha eddig nem csíptel, akkor most érdemes lehet,

0: Egyébként 10 és 17 óra között lehet még látogatni. Aztán nyílt egy új kiállítás is, Színes tintáim, Nemesenyi Gyöngyi képzőművészeti kiállításáról van szó. Ez a Babis Mihály Kultúra és Központ Bakta galériájában tekinthető meg, az intézmény nyitvatartási idejében egészen május 31-ig. Egyébként pedig megkezdődik a Mentál Higiénés Műhelynek az egyik programja is pénteken, az egyéni grafológiai rövid elemzés. Erről mindenféle infót megtalál a szexárdagora.hu oldalon. De egyébként érdekes lehet ez, ugye a grafológiai rövid elemzés az írásunkat elemzi ki, és akkor megmutatja, hogy milyen írásjegyek utalhatnak a belső erőforrásainkra, illetve a kommunikációnk stílusára és a működési mintákra is. Egy kicsit az önismerethez kapcsolódik. Ha szeretne egy ilyen részt venni, akkor szexárdagora.hu, és ott megtalálja a részleteket. Mi pedig már megyünk is tovább a dalokkal. Az első emelet mindjárt tesz nekünk egy vallomást, méghozzá angyali vallomást. Előbb még Sam Smith gyémántjai jönnek. Ez lesz a Diamonds mindjárt, nem menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
6: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
7: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövid áruk, széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézi munkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És gumi nélküli bokazoknik, női fehérneműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
8: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
9: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
7: És udvariasak!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy Oscar és Golden Globe, valamint ötszörös Grammy-díjas énekessel folytatjuk, aki a BBC-től megkapta a 2014 hangja címet. Albumai szinte minden toplista élén tanyáztak, nem is olyan véletlenül. Ő Sam Smith és a Diamond, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Sabrina Carpenter és a Tészt, ami búcsúztatja az utolsó percekben itt a 16 órát, illetve 15 órát, mert hogy 16-hoz érkezünk hamarosan, 3 perc múlva már ott is járunk, úgyhogy ha vége a melónak, akkor érdemes ránk tekerni az autóban is, mert hozom az útinfókat, a legfontosabbakat, és természetesen vissza a ma kedvencét, meg a tegnap slágereit. Elton John és Britney Spears énekel majd elsőként, ez lesz a Holdni Closer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vette egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Boloyan vezette Európa barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma a nap első felében még fátyol felhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződhet, amelyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat, emellett növekszik a zivatar hajlam is. A hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
7: 16 óra után 3 perccel meghoztam a legfontosabb infokat, hogyha indul haza, akkor mondom is, hogy mire érdemes figyelni az utakon. Vannak munkálatok, amik ugyan hát nem dolgoznak rajta, de ott vannak még a munkagépek, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni. Félpályás lezárás van a 6-os főúton aszfaltmarás miatt, illetve a 65-ösön is Szakályahely és Hőgyész között aszfaltozás miatt útszűkülettel érdemes számolni. Ezen kívül az M6-os autópályán munkálkodnak a bátaszéki felhajtó lehajtónál, a Budapest felé tartó oldalon a leállósávot zárták le, mert hogy aszfaltoznak, illetve az egyik alagútnál még a vármegye határon belül híd és átereszt javítás karbantartás zajlik, emiatt lezárták az ország határ felé tartó útpályát, és nyilvánvalóan terelnek óvatosan arra. Ezen kívül más nagyon nincsen, úgyhogy közelítek gyorsan a városra, és azt látom, hogy igencsak megélénkül a forgalom az Újvárosi templomtól egészen a Dajmenics utcáig, a volt tanítóképzőleti kereszteződésben, illetve a piactól, a postától egészen a kórház északi sarkáig egészen bedugult a főút. Ezen kívül persze az elkerülőn is látok pirosat, az autóbuszállomás és a vasútállomás között érdemes figyelni, ilyenkor megszaporodnak arra a gyalogosok, valamint egészen a volántelepi lámpákig elég sokan vannak, ott azok is fogják a forgalmat. A csatári torok körforgalma, hát ahogy szokott, elesett, de azért óvatosan közlekedjen arrafele is. Bármerre is jár, tegye ezt, és természetesen türelemmel, meg kellő figyelemmel közlekedjen. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, ossza meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk! Nos, hogy megvagyunk az útinfokkal, azért az időjárás terén annyira nem jó a dolog, mert hogy kezd beborulni az ég, ami vidámság viszont megmarad itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként Elton John és Britney Spears közösét hozom. Ez a Hold Me Closer.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

A Fresh kérte, hogy táncoljunk még 16-18-kor itt az Antréton, én pedig akkor megadom a lehetőséget a táncolásra. A ma kedvencével, meg a tegnap slágereivel megyünk tovább, a Take That pedig már énekel is, ezt tőlük a These Days.

0: Tina Turner és a Golden Eye szólt itt az Antritom, 3 perccel múlt fél 5, és én információkat hoztam, mert hogy ma tartottak egy sajtótájékoztatót a Tour de Hongrie előkészületeiről, a lezárásokról, illetve a parkolásról és fontosabb tudnivalókról. A sajtótájékoztatón a verseny főszermezője Eisenkramer Károly videóhívásban tájékoztatta a résztvevőket a verseny részleteiről, aztán pedig dr. Varga András, a városigazgatási és rendészeti osztály vezetője ismertette részletesen, hogy milyen útlezárások várhatóak majd a Tour de Hongrie napján, illetve hogy hol lehet majd parkolni. Ez bizony lényeges, mert lesz olyan hely, amit már előtte lezárnak. Berlinger Attila polgármester azt mondta, hogy Szekszárdváros hivatalos Facebook oldalán folyamatosan hírt fognak adni majd az aktuális történésekről, úgyhogy érdemes követni, hogy a változásokkal kapcsolatban napra kész legyen, meg persze minket is, mert mi is írunk majd róla, és igyekszem majd én is felhívni többször erre a figyelmét. Ugye a Tour de Hongrie a 47. érkezik majd a harmadik szakasz befutójával Szekszárdra május 15-én pénteken a délutáni órákban, úgyhogy ekkor lehet majd érdemes figyelni, most viszont a dalokra inkább, mert ugye azok érkeznek a folytatásban, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei szólnak, a Krisztál érkezik, ez lesz a Fújja el a szél.
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szévédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Egy olyan együttesen folytatjuk, aminek még szexárdi kötődése is van. Lajtai Kati ugyanis itt született, itt járt általános iskolába, viszont a kaszafi vérekkel már Szentesen találkozott. Összeálltak hát és megalkották a Krisztált. Szólt tőlük most a Fújja el a szél, itt az Antrikton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Tüp-tüp-tűrűrű, Enli és a Two Times, ezzel zárjuk a 16 óránkat itt az Antriton, 2 minutum múlva már ott is vagyunk a 17 óránál, és az utolsó 60 percünkre kanyarodunk, aztán természetesen a hírek után már hozom is vissza a ma kedvenceit, meg a tegnap slágerét, Lady Gaga és Ariana Grande közösével indulunk majd, ez lesz a Rain On Me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Tar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint fél milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek, idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 17 óra után járunk 4 perccel a stúdióban, még 60 percig nagyjából Vörös Levente. A ma kedvenceivel meg a tegnap slágerével szórakozunk az utolsó közös óránkban is. Lady Gaga és Ariana Grande közöse pedig már indul. Ez a Rain on Me.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Street.

A Maroon 5 és a Sugar 2014-ből beköszönt hozzánk ide az Antrétra, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágere is mennek, így már is visszaugrunk az időben, a sötét zsaruk pedig elfoglalják a frekvenciát. Will Smith énekel, ez a Men in Black, a 101-en.

Az LGT énekelt egy elfelejtett szó. Hát erről volt szó itt 17 óra 33-kor az Antriton, május 6-a szerda van. Én pedig egy olyan lehetőségre hívom fel a figyelmét, amit szerintem minden állattartónak figyelembe kéne vennie. Ez pedig a gazdioksi, ami már Magyarországon is megjelent és elérhető. Elsősorban kutyáknak, macskáknak, illetve most már nyuszi oksi is létezik. A cél az egyébként ezzel a gazdioksival, hogy egy kicsit

0: szerepozzák a felelős állattartást, ez az a felelős állattartás oktatási programja tulajdonképpen. 2021-ben indult már, és eredetileg egy online képzés volt kutyatartóknak, most már kibővítették, tehát macskákról, illetve nyulakról is lehet benne tanulni. Nagyon fontos, és talán az az egyik legjobb része, hogy van sima, illetve pro verzió is. A pro az kicsit tudományosabb, a simát pedig már akár 16 éves kortól lehet tanulni, illetve tanítani. Van gazdioksi mini, úgyhogy az 5 és 10 éves kor közötti gyerkőcök is már esetleg el tudják sajátítani a felelős állattartást. Mindenféle témával lehet egyébként találkozni, akár onnantól kezdve, hogy hogyan válasszunk kutyát, örökbefogadás, tenyésztés vagy szaporítás útján, de van kutya anatómia, kutya elsősegély és a kutya táplálkozásával is foglalkoznak az egyes fejezetek. Nyilván ez vonatkozik a macskákra, és akkor, mint említettem, a pro verzióban pedig egy kicsit tudományosabban egyéb cikkeket is meg lehet tekinteni. Úgyhogy érdemes a gazdijogsi.hu-n regisztrálni, és aztán jogosítvánnyal tartani ezt a bizonyos állatkát, mert hát így lehet garantálni, hogy minden a legnagyobb rendben legyen vele. Mi pedig megyünk tovább addig a dalokkal, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, mert nálunk minden rendben van. Post Malone pedig már énekel is. Ez lesz mindjárt a Soul Köz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 9819-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Azzal az amerikai énekessel folytatjuk, akinek albumai szinte az összes fontos toplistán első helyen tanyáztak. 18 Grammy díjra is jelölték, de még egyet sem nyert. Egyszer viszont csak megtörik a jég és besebel egy elismerést. Ő Post Malone és a Circles, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy örök klasszikussal, Belinda Carlisle-el mondunk búcsút ma mai délutánnak, illetve az elmúlt 5 óránknak. Én köszönöm, hogy velem tartott. Remélem, élvezte a mai napot. Holnap is 13 órától rádiózhatunk együtt, előtte viszont még Dávid érkezik majd 6-kor, aztán 7-kor Valival a napi ötös kerültelítékre, 8-tól pedig az önvéleményére is kíváncsiak lesznek. 74-444-444 ezen a számon tudja majd megosztani velük. Szóval akkor holnap délután várom, addig is persze további jó szórakozást és szép estét kívánok. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallotta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a Harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt, az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárca vezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza pártelnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunrend Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték.
2: Rádió Andrét időjárás.
5: Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több

0: extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepény sem! Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vigyázz! Dől a fa!
3: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
2: És mi lett a vége?
3: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
2: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
6: Leállítaná egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz Hold udvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tiszapárt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vette egy 40 cm penke hosszúságú bozót vágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1. induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Tóth Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Tóth Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a karmelita kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település, 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 000 forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek. Idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 000 000 forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek, eltörlik a Föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a Föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A Balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Leállítana egyes kifizetéseket a leendő miniszterelnök, a főváros radikálisan csökkenteni az óriás plakátok számát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderdek kialakítása egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az ámorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: A Rádió Antrét.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom.

Rádió 1 FM 105.1.

0: Andrét.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.